0: nehezíti a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halas tavainak működését is. A társaság vezérigazgatója Szári Zsolt közölte, eddigi legnagyobb aszálykrízisüket érik át, ezért több helyen már hetek óta kárelhárító halászatokat végeznek. A legkritikusabb a helyzet Irmapusztán, ahol két tó már kiszáradt, a többiben pedig veszélyesen alacsony a vízszint, a halak alig táplálkoznak. Más telepeken egyelőre kedvezőbb a helyzet, de az utánpótlást jelentő víz több helyen már hetek óta nem érkezik. A vezérigazgató szerint a következő egy hét kulcsfontosságú lesz a halállomány szempontjából. Rászoruló gyermekek számára szervezett nyári tábort a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyos Dombon. A kapaszkodó program részeként 20 Görgetegről és Iharosberényből érkezett fiatal tölthet el néhány élményekkel teli napot, jutalmul egész éves szorgalmukért és kitartásukért. A táborban sport és kézműves foglalkozások, vetélkedők, közös játékok és medencézés várja a gyerekeket. A szervezők célja, hogy a nyári szünetben is közösségi élményeket és biztonságos környezetet biztosítsanak a hátrányos helyzetű fiatalok számára.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton is túlnyomóan napos, száraz idő várható, megélénkülő dél-keleti légmozgással. A hajnali hőmérsékletek 20 és 22 fok között alakulnak, a délutáni órákra pedig 36-38 fok közé melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az elektromos rollerrel közlekedőket ellenőrzik jövő héttől Kaposváron. A rendőrség és a közterület felügyelet elsősorban azt vizsgálja majd, hogy a rolleresek betartják-e a sétálóövezetekre vonatkozó szabályokat, illetve nem veszélyeztetik-e a gyalogosokat és a többi közlekedőt. A hatóságok hangsúlyozzák, az akció elsődleges célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. A hétvégi Balaton átúszás miatt jelentősen változik a balatoni hajó közlekedés. Pénteken és szombaton a Balatonboglár és Révfülöp közötti kompjáratok sűrített menetrend szerint közlekednek. Ugyanakkor több sétahajó, programhajó és menetrendi járat elmarad. A szervezők azt kérik az utasoktól, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyüket, és számítsanak a megszokottnál nagyobb forgalomra a Balaton átúszás miatt. A Balatonboglár-Révfülöp útvonalon kerékpárt nem szállítanak, a szapokat pedig csak leeresztett állapotban lehet a hajókra felvinni. Szombattól ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Szászhalombattán. A meghibásodott blokk javításához szükséges alkatrész megérkezett, így a péntek esti próbaüzem után helyreállhat a közel 400 megawattos termelőkapacitás. A kormányfő ugyanakkor figyelmeztetett, az ország továbbra is rendkívüli energetikai helyzettel néz szembe, mivel a Duna rekordalacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű csökkentett teljesítménnyel üzemel. Arra kérte a lakosságot, hogy a csúcsidőszakban délután 5 és este 10 óra között lehetőség szerint mérsékeljék áramfogyasztásukat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton is túlnyomóan napos, száraz idő várható, megélénkülő dél-keleti légmozgással. A hajnali hőmérsékletek 20 és 22 fok között alakulnak, a délutáni órákra pedig 36-38 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

nagy a baj, ha visszakar. A világon egy nagy vihar. Éres csak és légy szabad.

nagy a baj, ha visszakar. A világon egy nagy vihar. Éressak és légy szabad, kardod ki, itt háborúban vagy.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
1: Ja, megeszlek.
0: Jaj, eszem a Zuzádat, én annyira imádlak. Jaj, gyarasz,
1: általában vagy a macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, vagy a kis emberekre mondják.
0: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
1: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
0: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
1: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
0: Hogy szorongasson meg,
1: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
0: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
1: Ingyen, nem kerül semmivel.
0: Köszönöm, Vili.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Ne érd be kevesebbet, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. Temptation, come show me what I've been missing, yeah, yeah. Show me what you're working with. Put that body in motion.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kimerült szapost mentettek a vízirendőrök a Balatonon. A vízirendészeti rendőrkapitányság járőrei csütörtökön a parton mintegy 2800 méterre észlelték a férfit, aki segítséget kért a sodródó szápról. A férfi elmondta, hogy túlságosan eltávolodott a parttól, és elfáradása miatt már nem tudott volna biztonságosan visszajutni. A rendőrök a sporteszközt és a férfit szolgálati hajójukkal a partra szállították. Visszatér Kaposvárra a női röplabda csapatba Bruna Pezey, a francia szélső ütő a 2026-27-es idényben ismét a KNRC női röplabda csapatát erősíti. A közönség kedvenc játékos korábban nagy szerepet vállalt a csapat Magyar Kupa ezüstérmében és Extraliga bronzérmében, egy fővárosi szezon után pedig újra Kaposváron folytatja pályafutását. Kiemelkedő eredményt ért el a kaposvári SC Eötvös Loránd műszaki technikum egyik kadétja. A 9. évfolyamos Kollár Gergő egy táborban a tereptani gyakorlatokat, a röntakadálypályát és a lőgyakorlatokat is sikeresen teljesítette a 40 fokot meghaladó hőségben. A megmérettetésen 24 kadét vett részt, közülük azonban csak 9-en jutottak el a program végéig, köztük az eötvösös diák is. Kétszeresére bővítik a horvát-magyar földgázvezeték kapacitását. A horvát és a magyar földgázszállító ZRT megállapodása szerint a Horvátországból Magyarországra irányuló szállítási kapacitás óránként 200 ezerről 400 ezer szabványos köbméterre nő. A fejlesztés várhatóan 2026 végére készül el, és javítja majd Magyarország, valamint a térség földgázellátásának biztonságát.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton is túlnyomóan napos, száraz idő várható, megélénkülő délkeleti légmozgással. A hajnali hőmérsékletek 20 és 22 fok között alakulnak, a délutáni órákra pedig 36-38 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: What we're saying is not protesting.

nem kell. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert még az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Részleges kémiai szúnyoggyérítést végeznek Kaposváron augusztus 3-án a megnövekedett csípő szúnyogállomány miatt, jelentette Bessit a Károly közösségi oldalán. A városvezető azt írta, bár a város továbbra is a biológiai védekezést részesíti előnyben, a szakemberek mérései szerint egyes városrészekben a csípés szám óránként már az 50-et is meghaladja, ezért most a kiegészítő kémiai gyérítésre is sor kerül. Eső esetén a munkát augusztus 4-ére vagy 5-ére halasztják. Átmenetileg megszűnt az elsődleges áramellátás tegnap a Kaposi Mór Oktató Kórház északi tömbjében a kora délutáni órákban egy előre nem látható műszaki meghibásodás miatt. A kórház tájékoztatása szerint a kiemelt betegellátó egységek, köztük a központi műtő és az intenzív osztály működését tartalék áramforrás biztosította, így a betegellátás ezekben az egységekben zavartalan maradt. Az északi tömb fekvőbeteg osztályain átmenetileg nem volt elektromos áram és automata hűtés, ezért az ápolók árnyékolással és más hagyományos módszerekkel igyekeztek javítani a betegek komfortérzetét. A hiba elhárítását azonnal megkezdték, és a teljes áramellátás még tegnap helyreállt. Lezárult a búza aratása a Finó Farm területein, miközben már megkezdődtek a kukorica silózásának előkészületei. A gazdaságban idén több mint 800 hektárról csaknem 4718 tonna étkezési és takarmánybúzát takarítottak be. Emellett befejeződött a vetőmagbúza és a tritikálé aratása is. A Finó csoport tájékoztatása szerint a betakarított termények jelentős része, mintegy 2700 tejelő szarvasmarha takarmányozását szolgálja, megalapozva a tejtermelést és a tejtermékek minőségét. A nyári időszakban folyamatos a kaszálás, a növényvédelmi munka és az öntözés is. Három fán például közel 400 hektáron gondoskodnak a popcorn kukorica és a szója vízpótlásáról. Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök az ország energiaellátásának biztosítása érdekében. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatóján közölte, a Duna rekord alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű termelése, miközben műszaki hiba miatt a Dunamenti erőműben is 400 megawattnyi kapacitás esett ki. A kormány szerint jelenleg biztosított az ország villamosenergia ellátása, ugyanakkor a következő napokban fokozott együttműködésre lesz szükség az energiavállalatokkal és a nagyfogyasztókkal. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az esti csúcsidőszakon kívül használják a nagyobb áramfogyasztású berendezéseket, így például az elektromos autók töltését és a légkondicionálókat.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton is túlnyomóan napos, száraz idő várható, megélénkülő dél-keleti légmozgással. A hajnali hőmérsékletek 20 és 22 fok között alakulnak, a délutáni órákra pedig 36-38 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: halnak.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új rendezőkkel és új bemutatókkal készül a 2026-27-es évadra a Kaposvári Csiky Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a napokban Szász János film- és színházi rendezővel, valamint társulathoz állandó rendezőként csatlakozó Hargitai Istvánnal egyeztetett a következő évad művészi terveiről. Szász János Dragomán György Kalucsni című drámáját állítja színpadra, Hargitai Iván pedig Tennessee Williams az Ifjúság édes madara című darabját rendezi. A színház közlése szerint a két produkció az évad kiemelt bemutatói közé tartozik. Közben a 2026-27-es évad bérletértékesítése már megkezdődött, szeptemberben és októberben pedig több népszerű előadást is műsorra tűznek bérletszünetben. Kiemelkedő eredményt ért el a Kaposvári SC Eötvös Loránd Műszaki Technikum egyik kadétja. A 9. évfolyamos Kollár Gergő egy táborban a tereptani gyakorlatokat, a rönk akadálypályát és a lőgyakorlatokat is sikeresen teljesítette a 40 fokot meghaladó hőségben. A megmérettetésen 24 kadét vett részt, közülük azonban csak 9-en jutottak el a program végéig, köztük az ötvösös diák is. Súlyos asszály nehezíti a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halas tavainak működését is. A társaság vezérigazgatója Szári Zsolt közölte, eddigi legnagyobb asszálykrízisüket élik át, ezért több helyen már hetek óta kárelhárító halászatokat végeznek. A legkritikusabb a helyzet Irma-pusztán, ahol 2 tó már kiszáradt, a többiben pedig veszélyesen alacsony a vízszint, a halak alig táplálkoznak. Más telepeken egyelőre kedvezőbb a helyzet, de az utánpótlást jelentő víz több helyen már hetek óta nem érkezik. A vezérigazgató szerint a következő egy hét kulcsfontosságú lesz a halállomány szempontjából. Kétszeresére bővítik a horvát-magyar földgázvezeték kapacitását. A horvát és a magyar földgázszállító ZRT megállapodása szerint a Horvátországból Magyarországra irányuló szállítási kapacitás óránként 200 ezerről 400 ezer szabványos köbméterre nő. A fejlesztés várhatóan 2026 végére készül el, és javítja majd Magyarország, valamint a térség földgázellátásának biztonságát. Budapest nem kapcsolja fel a díszkivilágítást, ha leáll a paksi atomerőmű. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, utasította a budapesti közműveket, hogy egy ilyen helyzetben a több mint 300 fővárosi épület díszkivilágítása maradjon kikapcsolva. A közvilágítást az intézkedés nem érinti. A főpolgármester szerint ezzel jelentős mennyiségű energiát lehet megtakarítani a kritikus időszakban, és arra kérte a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton is túlnyomóan napos, száraz idő várható, megélénkülő dél-keleti légmozgással. A hajnali hőmérsékletek 20 és 22 fok között alakulnak, a délutáni órákra pedig 36-38 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A végéhez közelednek a kaposvári Bajcsi-Zsilinszky utcai gázvezeték rekonstrukció munkálatai. Az új vezetéket már sikeresen gáz alá helyezték, a következő napokban pedig az útburkolat helyreállítása és az aszfaltozás zajlik. A tervek szerint augusztus 13-án megszűnnek a forgalomkorlátozások, visszaadják a parkolókat, és a Kossuth Lajos utcában, a Somsics-Pál utca és a Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszon ismét a délről észak felé haladó forgalmi rend lép életbe. A munkák idején naponta 7:30 és este 6:00 között időszakos útlezárásokra és kézi forgalom irányításra kell számítani. Őrizetbe vették azt a két férfit, akiket vezetői engedély nélkül közlekedve ellenőriztek a rendőrök Somogyban. Juta külterületén egy 22 éves sofőrt igazoltattak, akinél az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Ráadásul az általa vezetett autó ki volt tiltva a forgalomból, és a férfinak soha nem volt jogosítványa. A rendőrök előállították, ellene büntető és szabálysértési eljárás indult. Marcali belterületén pedig egy 33 éves helyi férfit ellenőriztek, aki szintén vezetői engedély nélkül vezetett, őt szabálysértési őrizetbe vették. Visszatér Kaposvárra a női röplabda csapatba Bruna Pezey. A francia szélső ütő a 2026-27-es idényben ismét a KNRC női röplabda csapatát erősíti. A közönség kedvenc játékos korábban nagy szerepet vállalt a csapat Magyar Kupa ezüstérmében és Extraliga bronzérmében. Egy fővárosi szezon után pedig újra Kaposváron folytatja pályafutását. Több mint egy évtizede eltűnt személyautó roncsai kerültek elő a Dunából Szob térségében a rendkívül alacsony vízállás miatt. A járművet az önkormányzati és a nagymarosi önkéntes tűzoltók emelték ki a folyóból, miután a part közelében láthatóvá vált az elmerült autó egy része. A búvárok rögzítették a roncsot, amelyet csörlő segítségével vontattak a szárazföldre, majd átadták a hatóságoknak. A mentés során a tűzoltóknak mintegy 50-60 a járműbe szorult halat is sikerült visszajuttatniuk a Dunába. Később a közösségi médiában jelentkezett az autó korábbi tulajdonosa, aki elmondta, a gépkocsinak 13 évvel ezelőtt veszett nyoma. Elindult a felsőoktatási pótfelvételi. Azok jelentkezhetnek most egészen augusztus 7-éig, akik az idei általános felvételi eljárásban nem adtak be jelentkezést, vagy egyetlen megjelölt képzésre sem nyertek felvételt. A jelentkezéseket az e-felvételi rendszerében lehet benyújtani, egy jelentkező azonban csak egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzését jelölheti meg. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik ki. A meghirdetett képzések teljes listája a felvi oldalán érhető el.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton is túlnyomóan napos, száraz idő várható, megélénkülő dél-keleti légmozgással. A hajnali hőmérsékletek 20 és 22 fok között alakulnak, a délutáni órákra pedig 36-38 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér.
2: Csodás reggelt mindenkinek, 2026. augusztus 1-e van. Remélem, hogy fantasztikusan indul ez a szombat, és már meg is van a program. Nagyon-nagyon meleg lesz, úgyhogy vigyázzatok magatokra mindenképpen, és gondoskodjatok az ilyenkor szokásosokról, fényvédés, illetve sok folyadék fogyasztása. No meg a Rádió Most hallgatását is receptre írom nektek. Nem sokára érkezik Martin Garrix egy újdonsággal, de itt lesz a Coldplay, valamint megfűszerezzük a hangulatot Eva Max-szal és a Szoltal, most pedig már nyitjuk is az órát. Itt van Alessa Dixon és a The Boy Does Nothing 2000-ből.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Már 4:08 is elmúlt, csak úgy rohan az idő veletek. Szép jó reggelt és kellemes szombatot kívánok. Remélem, hogy jól indul a hétvége. Akár már úton vagytok, mondjuk egy jó kis csobbanásra, vagy éppen a bevásárlás miatt a kaposvári nagypiac felé tartotok, vagy egyszerűen csak még kortyolgatjátok az első kávétokat. Mindegy, a lényeg, hogy hangoljatok ránk Kaposvár kedvenc rádiójára, az FM 91.2-re. Maradjatok velünk, mert a folytatásban is, és a mai napon is a legjobb zenéket válogattuk össze nektek. Jön Eva Max és a Szólt, aminek érdekessége, hogy a rajongók már évekkel a hivatalos megjelenés előtt megszerették ezt a dalt, miután kiszivárgott az internetre. A hatalmas érdeklődés miatt aztán Eva Max végül hivatalosan is kiadta, és a dal több európai országban is hatalmas sláger lett. Megfűszerezzük ezt a szombat reggelt Eva Max-szel, hiszen 2020-ból már szól is a szó.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
2: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
1: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
3: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
1: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
4: Nézzük, hogy mi minden történt augusztus 1-én a nagyvilágban. 1774-ben ezen a napon Joseph Priestley, angol tudós, elsőként írta le az oxigént, amely később a modern kémia egyik legfontosabb felfedezésének bizonyult. 1907. augusztus 1-én pedig kezdetét vette az első cserkésztábor Angliában. Ebből nőtt ki a ma már világszerte ismert cserkészmozgalom. 1936-ban pedig ezen a napon nyitották meg a berlini nyári olimpiát, amely a sporttörténelem egyik legismertebb és legtöbbet emlegetett olimpiája lett. A zene világában is fontos dátum az augusztus 1-e, hiszen 1981-ben ezen a napon indult el az MTV, amely teljesen megváltoztatta a könnyű zene történetét. Az első videóklip, amit egyébként levetítettek, az a The Buggles legendás Video Killed the Radio Star című dala volt, és még egy érdekesség, a zenei világból 1971. augusztus 1-én rendezték meg George Harrison kezdeményezésére azt a koncertet, amit Bangladesh megsegítésére szerveztek, és egyébként ezt a koncertet a modern segélykoncertek előfutárának tekintik. És maradunk még egy kicsit a múltban, hiszen Michael Jackson felvétele 1993-ból szól, jön a Giving to Me.
0: Ez volt a kalendárium.

0: fele.
1: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Perzselő forróság vár ránk a hétvégén, rátesz még egy lapáttal a hőség, néhány fokkal tovább erősödik a nappali felmelegedés. A napi középhőmérsékletek is már 29 fok felett alakulnak, így érvénybe lép a legmagasabb fokú hőségfigyelmeztetés. Jelentős változás a következő napokban nem várható időjárásunkban, maradt tehát a forróság. A déli áramlással afrikai eredetű forró levegő érkezik fölénk, és a hétvégén emiatt, ahogy mondtam, tovább emelkedik a hőmérséklet, egyre több felé már 40 fok közelébe melegszik a levegő, az éjszakák sem fognak már annyira lehűlni, főleg a nagyobb városokban 20 fok feletti, helyenként 25 fok közeli minimumok is lehetnek. Marad az anticiklonos helyzet, zavartalanul napos és száraz idő várható a folytatásban is. A mai napon tehát 36-38 fokot mérhetünk majd, és késő este sem lesz alacsonyabb a hőmérséklet 27-29 foknál. Holnap is marad a forróság, sőt, még emelkedik a hőmérséklet, és hétfőn is ugyanez várható. És hogyha a távolabbi kilátásokat nézzük, akkor bizony az látható, hogy a jövő héten végig marad a kánikula, és az extrém hőség ki fog tartani egészen jövő hétvégéig.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Részleges kémiai szúnyoggyérítést végeznek Kaposváron augusztus 3-án a megnövekedett csípőszúnyogállomány miatt, jelentette be Szita Károly közösségi oldalán. A városvezető azt írta, bár a város továbbra is a biológiai védekezést részesíti előnyben, a szakemberek mérései szerint egyes városrészekben a csípés szám óránként már az 50-et is meghaladja, ezért most a kiegészítő kémiai gyérítésre is sor kerül. Eső esetén a munkát augusztus 4-ére vagy 5-ére halasztják. Az elektromos rollerrel közlekedőket ellenőrzik jövő héttől Kaposváron. A rendőrség és a közterület felügyelet elsősorban azt vizsgálja majd, hogy a rolleresek betartják-e a sétálóövezetekre vonatkozó szabályokat, illetve nem veszélyeztetik-e a gyalogosokat és a többi közlekedőt. A hatóságok hangsúlyozzák, az akció elsődleges célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonsági javítása. Elfogtak egy évek óta bujkáló kaposvári férfit a rendőrök. A körzeti megbízottak július 30-án Kaposváron igazoltattak egy autóst, amikor kiderült, hogy az egyik utas ellen 2023 óta elfogató parancs van érvényben, mert nem kezdte meg korábban kiszabott börtönbüntetését. A 24 éves férfit a rendőrök elfogták, majd a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte szabadságvesztését. Rászoruló gyermekek számára szervezett nyári tábort a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyos Dombon. A kapaszkodó program részeként 20 Görgetegről és Iharosberényből érkezett fiatal tölthet el néhány élményekkel teli napot, jutalmul egész éves szorgalmukért és kitartásukért. A táborban sport és kézműves foglalkozások, vetélkedők, közös játékok és medencézés várja a gyerekeket. A szervezők célja, hogy a nyári szünetben is közösségi élményeket és biztonságos környezetet biztosítsanak a hátrányos helyzetű fiatalok számára. Szombattól ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Százhalombattán. A meghibásodott blokk javításához szükséges alkatrész megérkezett, így a péntek esti próbaüzem után helyreállhat a közel 400 megawattos termelő kapacitás. A kormányfő ugyanakkor figyelmeztetett, az ország továbbra is rendkívüli energetikai helyzettel néz szembe, mivel a Duna rekordalacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű csökkentett teljesítménnyel üzemel. Arra kérte a lakosságot, hogy a csúcsidőszakban délután 5 és este 10 óra között lehetőség szerint mérsékeljék áramfogyasztásukat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton is túlnyomóan napos, száraz idő várható, megélénkülő dél-keleti légmozgással. A hajnali hőmérsékletek 20 és 22 fok között alakulnak, a délutáni órákra pedig 36-38 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést
2: 8
0: hallottak.
2: 8 óra elmúlt 5 perccel, a híreket követően ismét a Zenéki a főszerep a folytatásban. Nem sokára egy újdonság debütál itt a Rádió Moston. A Honey Beast és Daniel Figergő közöse a Bárcsak lennék című szerzeméről van szó, de itt lesz Calvin Harris, valamint Megan Trainor és a Purple Disco Machine egy-egy slágere is, és persze a névnaposainkat is köszöntjük. Nem sokára, ahogy azt megszokhattátok, sőt, ezt ti is megtehetitek rajtunk keresztül. Gyorsan el is mondom adás, illetve SMS és Viber számunkat, ami nem más, mint a 0670 32 32 355. Most pedig rokkos dallamokkal nyitunk a csodálatos Aerosmith és 1987-ből szól a Looks Like a Lady.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: A boglárkákat ünnepeljük a mai napon. Egy magyar eredetű szó, jelentése fémveretes, égköves, gyöngyös, zománcos, gombalakú ékítmény. A boglárka név gyakorlatias, leginkább rendszerekben gondolkodó személyiség kialakulását támogatja, élvezi a teljesség élményét, miközben figyelmesen dolgozik egy-egy feladaton, mindenről gondoskodik, ami a birtokában van. Ennek köszönhető, hogy tárgyai igen sokáig kitűnő állapotnak örvendenek. A kiadásaira is gondosan figyel, nem költ semmire, amit nem tart szükségszerűnek. Jó feje van a matematikához, kellő türelme, és minden apró részletre kiterjedő figyelme pedig alkalmassá teszi arra, hogy például könyvelői feladatot lásson el. Sok boldogságot kívánunk minden boglárkának, illetve a születésnaposoknak is, illetve bármilyen évfordulót ünneplőknek. Nekik küldöm az óra következő dalát, amit Jason Derulo hoz el nekünk. Érkezik az It Girl.
0: Ez volt a kalendárium.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Már 8:30 is elmúlt, remélem, hogy jól indult a szombat reggel, és ezáltal a hétvége is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel töltitek ezt a mai napot, illetve a holnapot. Erről is írhattok a 0670-32-32-355-re. Várom az SMS és Viber üzeneteket, és most egy olyan dal következik, ami tulajdonképpen egyfajta korszakváltás volt Miley Cyrus életében. A Midnight Sky 2020-ban jelent meg, és ahogy mondtam, sokan úgy tartják, hogy ez volt az a dal, amellyel Miley egy új korszakot nyitott meg a pályafutásában. Érdekessége ennek a dalnak, hogy a videóklipet maga Miley Cyrus rendezte, a dal hangzását pedig a 80-as évek ikonikus pop és rock zenéje inspirálta. Jön tehát Miley Cyrus és a Midnight Sky itt a Rádió Moston. Yes,

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Programajánló.
1: Hétvégén is folytatódnak a kultkikötő programjai. Ma délelőtt Balatonföldváron a gyermekeket és a családokat várják 10:30-tól, ugyanis a színpadon Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című gyermekelőadás. Aztán este Balatonbogláron az Agatha Christie rajongók merülhetnek el az Ekrol gyilkosság izgalmaiban. Poirot legendás leleménye is megelevenedik a színpadon. Aztán Balaton Szerszón sem maradnak ma este program nélkül a kultúra szerelmesei, szintén 8:30-tól a Pannon Várszínház a Pál utcai fiúk című előadása lesz látható, megidézik Molnár Ferenc klasszikusát, ahol a mai hangzás és az ifjú szereplők új erővel szólaltatják meg Nemecsek és társai történetét. Holnap pedig még Balaton Szerszón a Kukaszöny című gyermekelőadást láthatja a nagy közönség délelőtt 10:30-tól. A további részleteket megtaláljátok a kultkikötő.hu oldalon.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Méga Magyarország Kft-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Méga Magyarország Kft. A következő projekted alapja.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Több mint 10 000-en úszhatják át ma a Balatont. Az extrém hőség miatt súlyos energiakrízis fenyeget Magyarországon. 9 óra van, jó napot kívánok! Ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Ma reggel 7 órakor elrajtolt a 44. Balaton átúszás. A majdnem 11 000 nevező 3 táv közül választhatott. Regisztrálni lehetett a hagyományos Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres úszásra, illetve szápozásra, valamint a 2,6 kilométeres féltávú úszásra. A szervezők előzetes jelzése szerint nyugodt időjárási körülmények várják a résztvevőket, a hullámok általában gyengék, de kánikulára és erős napsugárzásra kell számítani. Az úszófolyosóban 150 vitorlás teljesít szolgálatot, a versenyzőket további 3 kórházhajó, vízirendészeti és vízimentős motorcsónak, 60 kajakos, valamint több mint 1000 szervező biztosítja. Egy évek óta bujkáló kaposvári férfit fogtak el a napokban a rendőrök. A körzeti megbízottak július 30-án a Somogyi Vármegye székhelyen igazoltattak egy autóst, amikor kiderült, hogy az egyik utas ellen 2023 óta elfogató parancs van érvényben, mert nem kezdte meg korábban kiszabott börtönbüntetését. A 24 éves férfit a rendőrök elfogták, majd a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézetbe szállították. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, míg a paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén üzemel, de a folytatódó hőség és szárazság következtében csökkenő vízszint miatt a következő napokban biztosan szükség lesz a további termelés visszafogásra és az időleges teljes leállításra is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint Magyarország soha nem látott nehézségű energetikai krízis helyzettel néz szembe ezekben a napokban. A kormányfő azt mondta, a paksi atomerőmű kieső termelése után elsősorban a naperőművek, néhány gázüzemű erőmű, valamint az import marad. A jelenlegi vérkészlet biztató, ugyanakkor a vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, írja pénteki közleményében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet az elmúlt hetekben országszerte fokozott véradó toborzást folytatott, hiszen a nyári szabadságolások és a rendkívüli hőség miatt kiemelten fontos volt, hogy minél többen jelentkezzenek. A következő napokban ismét tartós, rendkívüli forróság várható, amely visszavetheti a véradási kedvet. Ezért akik tehetik, már most tervezzék meg véradásukat, keressék ki a számukra legalkalmasabb időpontot és helyszínt, esetleg egy hűvösebb órát. Fontos, hogy mielőtt a karjukat nyújtanák, bőségesen fogyasszanak folyadékot.
0: Időjárás jelentés.
2: Perzselő forróság vár ránk a következő napokban. Ma is kifejezetten napos, száraz idő várható, helyenként megélénkülő széllel. A csúcshőmérsékletek 36-38 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallotta.
3: Már 9 óra is elmúlt, csodaszép reggelt kívánok mindenkinek. Nem csak a hétvégét nyitottuk meg, hanem bizony egy új hónapot, az augusztust is. Szerintem nagyon gyorsan pörög ez a nyár, de ezzel kapcsolatban is várom a véleményeket, illetve a programajánlókat mondjuk erre a hétvégére. Mivel töltitek ezt a hétvégét? 0670-32-32-300 55. Erről is írhattok, de akár a közlekedési információk is jöhetnek, hogyha tapasztaltok bármilyen rendkívülit Kaposvár és a környéke útjain, akkor azt hálásan megköszönjük, hogyha megírjátok. Én pedig nem is várok tovább, belecsapunk ebbe az órába, méghozzá a Várrepublik felvételével. Szól a Runaway.

forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Programajánló.
1: Jövő héten is folytatódnak a vidám zenés és kézműves délelőttök a gyermekkönyvtárban. Kacagó csütörtök néven hívta életre ezt a program sorozatot a Takács Gyula könyvtár, amelynek keretében a nyár szinte minden csütörtökén várják a gyermekeket és a családokat színes, játékos és interaktív programokkal. 10 órától indulnak minden esetben a programok, és 10 és 11 óra között interaktív előadások készülnek a gyermekeknek, a családoknak. Ebbe van zene, báb és egy kis varázslat is persze. 11 és 12 óra között pedig kézműves foglalkozáson vehetnek részt a legkisebbek. Most, jövő héten, augusztus 6-án hangoló zenés színházra várják a gyerekeket. Megy a vonat, muzsikál a kereket címmel, tehát augusztus 6-án csütörtökön 10 órától. Ismét kacagó csütörtök a Takács Gyula könyvtárban.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Nagyon-nagyon meleg napok várnak ránk, tombol a kánikula, a forróság, ami még legalább egy hétig kitart. Jelentős változás a következő napokban nem várható, ha csak nem az, hogy egyre melegszik a hőmérséklet. Marad ugyanis a déli áramlás felettünk, amellyel afrikai eredetű forró levegő érkezik fölénk, és a hétvégén ennek megfelelően tovább emelkedik a hőmérséklet, egyre több felé 40 fok közelébe melegszik a levegő, és az éjszakák sem lesznek igazán frissítőek, főleg a nagyobb városokban 20 fok feletti, helyenként 25 fok közeli minimumok is lehetnek. Marad az anticiklonos helyzet, ennek megfelelően zavartalanul napos és száraz idő várható. Ma is 36-38, holnap 37-39 fok várható, aztán hétfőn akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet, és ahogy tényleg előre tekintek a jövő hétre, az látható, hogy 38-40-39-41 fok is várható, és hogy mikor jön az enyhülés, azt nem tudni, de jövő hét végéig nem valószínű, hogy felfrissülés érkezik.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Pont ez.
3: Ja, megeszlek.
1: Jaj, eszem a zuzádat, én annyira imádlak.
3: Általában vagyok macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, vagy a kis emberekre mondják.
1: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
3: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
1: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
3: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
1: Hogy
3: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
1: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
3: Ingyen, nem kerül semmivel.
1: Köszönöm, Vili.
4: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak.

0: 91.2 Rádió most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Szombaton teljesen szabad kezet kapunk, a hold a halak jegyében jár, és nem kap semmilyen fényszöget. Egyéb gátló tényező sem látszik az égen. A Merkur is előre halad már, egy szóval minden adott ahhoz, hogy kielvezzük augusztus első napját. Lássuk, érkezik a napi horoszkóp, lássuk a kosok mire számíthatnak. Szombaton végre úgy alakulhat a napod, ahogy elképzelted. Nem kell alkalmazkodnod mások elvárásaihoz, ezért bátran belevághatsz abba, amihez igazán kedved van. A spontaneitás most kifejezetten szerencsésnek bizonyul, úgyhogy bízd rá magad az élet sodrására. Bika, a nyugodt bolygóállások kedveznek annak, hogy kikapcsolódj és feltöltődj. Ha van egy régi terved vagy bakancslistás programod, most könnyen megvalósíthatod. Hagyd, hogy a nap a saját ritmusában haladjon. Ikrek, ma semmi sem sürget, és ez különösen jó hatással lesz rád. Egy váratlan ötletből remek program kerekedhet. Ráadásul a Merkur direkt mozgása megkönnyíti a szervezést és a kommunikációt is. Élvezd, hogy minden gördülékenyen megy. Ha szingli vagy, most jöhet egy nagyon lehengerlő személy.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a rákokkal. Augusztus első napja békés, kiegyensúlyozott hangulatot ígér. Jól esik olyan emberekkel tölteni az időt, akik mellett önmagad lehetsz. A mai élményekből még napok múlva is töltekezhetsz. Spirituális értelemben is lehet egy különleges megélésed. Oroszlán, most nem kell semmit erőltetned, a dolgok maguktól is jó irányba haladnak. Kaphatsz egészen spontán módon egy meghívást, eszedbe se jusson visszautasítani. Engedd meg magadnak, hogy egyszerűen élvezd a pillanatot. Most nyugodtan lehetsz egy kicsit bevállalósabb. Szűz. Szombaton végre kiszállhatsz a mókuskerékből, nem lesz szükség bonyolult tervezésre, mert a nap természetesen alakul, és éppen ettől lesz igazán kellemes. És azt is megérezheted, hogy mire gondol a másik.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a mérlegekkel. A mai nap kedvez minden olyan programnak, amely örömet okoz és feltölt energiával. Baráti találkozó, kirándulás vagy egy hosszú beszélgetés is emlékezetes lehet. Közben azt is észreveszed, hogy sokkal könnyebb most bárkivel szót érteni. Jöhet egy nagyon jó hír is. Skorpió, most végre fellélegezhetsz, mert semmi sem kényszerít kapkodásra. Egy régi elképzelésed megvalósításához is ideálisak a körülmények, különösen akkor, hogyha hallgatsz az ösztöneidre. A nap végére elégedetten dőlhetsz hátra, ez egy igazán jól sikerült nap. Nyilas, szombaton szinte minden a kedved szerint alakulhat. Jó alkalom ez az utazásra, kirándulásra vagy egy spontán programra, mert kevés akadályba ütközöl. A jó kedved pedig másokra is átragad, és elképesztő vonzóvá tesz. Nem sokára jövök a horoszkóp utolsó felvonásával, de előtte még Szigala zenél nekünk.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a bakkokkal. A nyugodt energiák segítenek abban, hogy végre elengedd a hét feszültségét. Egy kis pihenés most sokkal többet adhat, mint gondolnád. Olyan élményekben lehet ugyanis részed, ami még sokáig meghatározó lesz. Vízöntő, augusztus első napján szabadnak érezheted magad, és ez inspirálóan hat rád. Olyan ötletek juthatnak eszedbe, amelyeket érdemes lesz később is elővenni. Most nagyon közel kerülhettek egymáshoz a pároddal, igazán romantikus este következik. Halak, végre egy olyan szombat, amikor tényleg elemedben érzed magad, a hold a jegyedben jár, ezért most minden sikerül. Ez a szombat nem a rohanásról szól, hanem arról, hogy azt csináld, ami örömet okoz. Ha követed a megérzéseidet, a nap szinte magától alakul a legjobban. Ennyi volt már a horoszkóp, de csillagjóslással majd holnap is érkezünk.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

10 óra lesz nem sokára, és mivel szombat van, ezért természetesen érkezik a két kusza manús, vagyis Mao és Moli, Malovecki Miklós és Molnár Vilmos, és természetesen a 20 a csúcson. Szóval a folytatásban biztos vagyok benne, hogy sok-sok nevetés vár majd ránk, no meg a legjobb dalokat is felsorakoztatjuk majd a következőkben is, illetve 10 órakor a legfontosabb és legfrissebb, legropogósabb infók is megérkeznek ide az FM 91.2 hullámhosszára. Most pedig zárjuk az órát, következik Ariana Grande, és érdekesség, hogy a We Can Be Friends című dal videóklipjét a kultikus Egy makulátlan elme örök ragyogása című film iklette, a dal pedig a megjelenése után rögtön az amerikai slágerlista élére ugrott. Jöjjön tehát Ariana Grande és a We Can Be Friends.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Végéhez közelednek a Bajcsy-Zsilinszky utcai munkálatok. Lekapcsolt díszkivilágításokkal is spórolnak az energián a közutasok. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 10 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. A végéhez közelednek a kaposvári Bajcsy-Zsilinszky utcai gázvezeték rekonstrukciós munkálatai. Az új vezetéket már sikeresen beüzemelték, a következő napokban pedig az útburkolat helyreállítása és az aszfaltozás következik. A tervek szerint augusztus 13-án megszűnnek a forgalomkorlátozások, visszaadják a parkolókat és a Kossuth-Lajos utcában, a Somsics-Pál utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon ismét a délről észak felé haladó forgalmi rend lép életbe. A munkák idején naponta 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra és kézi forgalom irányításra kell számítani. Ma reggel 7 órakor elrajtolt a 44. Balaton átúszás. A majdnem 11 000 nevező három táv közül választhatott. Regisztrálni lehetett a hagyományos Répülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres úszásra, illetve szápozásra, valamint a 2,6 kilométeres féltávú úszásra. A szervezők előzetes jelzése szerint nyugodt időjárási körülmények várják a résztvevőket, a hullámok általában gyengék, de kánikulára és erős napsugárzásra kell számítani. Az úszófolyosóban 150 vitorlás teljesít szolgálatot, a versenyzőket további 3 kórházhajó, vízirendészeti és vízimentős motorcsónak, 60 kajakos, valamint több mint 1000 szervező biztosítja. A jelenlegi energiahelyzetre való tekintettel lekapcsolják a parlament díszkivilágítását, közölte pénteken az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke Hallerné Nagy Anikó. Ezzel egy időben energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be a közútkezelőnél a közlekedési és beruházási miniszter is. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását, a változtatható jelzésképű táblák pedig csak akkor üzemelnek, ha baleset vagy más közlekedés biztonsági ok azt indokolja. Ezen túl a magyar közút telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, és korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 25 000 határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból péntek délutánig. A szaktárca közölte, percenként mintegy 150 ember hagyja el a települést, ahová a becslések szerint mintegy 50 000-re jutottak be illegálisan egy nap alatt. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerbe nyúló, kerítéssel megerősített hullámtörő gátat.
0: Időjárás jelentés.
2: Perzselő forróság vár ránk a következő napokban. Ma is kifejezetten napos, száraz idő várható, helyenként megélénkülő széllel. A csúcshőmérsékletek 36-38 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Kedvenc zenéiddel. A pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Okay, let's go!
2: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
3: Hello, drága hallgatóink, sziasztok! Hogy bírjátok a meleget?
4: Nincs ezzel baj, csak ne lenne több 30 foknál, köszönöm.
3: Kénytelenek leszünk elfogadni, hogy meleg van. Mi azonban hűsítünk benneteket a legújabb dalokkal, a retro helyezettel, illetve nagyon szépen köszönjük továbbra is a kedves üzeneteket, hozzászólásokat, Bálintot és családját is üdvözöljük, mert hogy képzeld el, hogy Borsodból írt nekünk, hogy bográcsozgatás, sütögetés közben.
4: Há, hogy találtál ránk Bálint? Lehet, hogy mondtam neki egy paprikás kumpli receptet?
3: Lehet. Úgyhogy köszönjük szépen, hogyha velünk vagytok, örülünk, hogyha élvezitek a műsort. Na, kérlek szépen benneteket alázattal. Ma is próbálunk valami érdekeset hozni. Betta, a kolléganőnk adott egy tippet, képzeld el.
4: Nekem is.
3: Szerintem nem ugyanarról beszélünk. Talált ugyanis egy olyan érdekes témát, ami bizony megint csak minden napjaink része, és nem is gondolnánk, hogy honnan jöhet. Mert hogy gondoljatok csak valakire, akit nagyon szerettek. Ez lehet a szerelmetek, a gyereketek, vagy akár egy házi állat, egy
4: vagy
3: kis kedvenc.
4: Vagy te, Miki, hát a barátom.
3: Hát szerintem velem kapcsolatban nincsenek ilyen érzéseid, amikről szó lesz, legalábbis de. Remélem. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat.
4: Na, ennyi nem szeretem.
3: Na, azért mondom. Ugye felidézed ezt az érzést, hogy jaj, akár a su... Ugye? Ez, na, pont ez.
4: Ja, megeszlek.
3: Jaj, eszem a zuzádat, én annyira imádlak. Jaj, gyarasz.
4: Általában vagy a macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, vagy a kis emberekre mondják, a gyerekekre talán nem. Azért nem mondjuk már egy 40 éves unokatestvérnek, aki mondjuk lány is, és nagyon jó viszony köztünk. Nem, hát lehet,
3: hogy én... Hogy a unokatestvér, és mennyire néz ki jól? Jó. Ezt kimondtam hangosan? De. Igen, arra nem nyilván. De például az ember a szerelmének tudja mondani, tehát hogy így oda bújsz mellé a kanapén, és akkor az a szia, hogy mucikám, ahogy te szoktad mondani Gyöngyikének, hogy mucikám, hogy imádlak, hogy mindjárt megszavallak. És akkor így a fogadat is szinte szorítod össze, az öklödet is, és így tényleg így benne van az emberben ez egy ilyen túláradó energia, hogy tényleg úgy meg tudnál ropogtatni, meg tudnál harabdálni, szorongatni a szerelmét, vagy akár a kiskutyát, kis cicát, a kedvenc állatodat, vagy a gyerekedet.
4: Pedig tegnap volt a pszichológusnál.
3: Gyerekek, mindenki érzett már ilyet, én biztos vagyok benne. Tudtátok azt, hogy ez a jelenség a pszichológia számára sem ismeretlen? Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
4: Nevéből ítélve nem valami jó csengése az agressziónak.
3: Bizony, ez egy létező jelenség, na de hát felmerülnek a kérdések. Honnan erednek és miért vannak bennünk? Miért érzünk késztetést, hogy egyem az uzádat? És a másik kérdés, hogy probléma-e az, hogyha az ember ezt érzi? Na gyerekek, nem sokára kiderítjük tehát, hogy a cukisági agresszió, amely azért nagy valószínűséggel mindegyikünkben benne van, ez honnan ered, és hogy vajon forduljunk-e vele orvoshoz. Előtte azonban meghallgatunk egy dalt, a Backstreet Boys fiúk visszatérő dalukkal, a Bottle Up című dallal, igaz, lejjebb csúsztak a listán, de még itt vannak, és mivel egy kellemes nyári sláger, gondoltuk, hogy ezzel kezdjük a hűsítést. Már is jönnek, hogy hanyadik helyről?
5: A 18.

0: ők voltak a Backstreet Boys, és a Bottle Up című dal.
1: Hát most már tényleg Boys.
0: Hát most már nem Boys, most már Backstreet Men's, most már azért ilyen 40-50 körül. 45-50, valahogy így. Na gyerekek, folytatjuk tovább a Kusza 20-as listát, ugye? Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
2: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
0: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
1: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
0: Azt hiszem, ez nem számít cukisági agressziónak, de valahol mégis, mert hogy jaj, de szív, cica vagy, Sanyi, anyádat.
1: Az sem mindegy, ki mondja ezt a cukisági agressziót, és kinek?
0: Hát igen, az úgy szeretlek, majd megeszlek jelenség bizony létezik. És mondhatjuk azt, hogy rendkívül meglepő jelenség, mivel hogy ahogy te is mondtad, a legtöbben azt gondolnánk, hogy az aranyos dolgokra az emberek inkább gyengéden és védelmező szándékkal reagálnak. Miért csináljuk ezt? És normális, hogy vannak ilyen finoman pszichopátiára utaló érzéseink szerinted?
1: Hát nem normális, meg az sem, amikor tényleg túlzárt megy a puszigatás, puszigatja az unokát a nagyi, és már a szegénynek már minden baja van.
0: Az igen, az mondjuk nem tudom, hogy ilyen cukisági agresszió-e, hogy a nagyi megharabdálja kicsit az unokát. Igen.
1: Pedig csak nagyon szeret.
0: Így van. Eme kérdésnek a Yale Egyetem kutatói is utána akartak járni, ezért egy roppant egyszerű, de érdekfeszítő kísérletbe kezdtek. Ebből kiderült, hogy bizony a legtöbb ember érdekes módon nem csak verbálisan, de tettekkel is kiéli látszólag az agresszív megnyilvánulását ebben a cukisági agresszióban. Lásd, amikor úgy megnyúnyújgatnál valakit, hogy szinte összeszorítod a fogadat, és a kezeidet is ilyenkor így, jaj, és meg tudnálok zaválni, te kis cuki. Az Amerikai Személyiség és Szociálpszichológiai Társaság éves gyűlésén ismertették is egyébként a kutatás eredményeit, és kiderült ebből, hogy képzeljétek el, az aranyos képeket ábrázoló diákat megtekintő önkéntesek jóval több buborékot pukkasztottak ki a kezükben lévő buborékfóliából, mint azok, akik vicces vagy semleges képeket nézegettek. Ugyanis így zajlott a kísérlet. A kutatás vezetője a következőket mondta. Az ilyen képek nagyon erős pozitív affekt generálnak, amitől az ember úgy érzi, hogy teljesen elveszíti az önuralmát. Ezek olyan erős ingerek, amiket már nem tudunk megfelelően kezelni, sőt, néha már nem is bírunk elviselni. De hogy honnan fakad mindez, és vajon érdemes-e gyógyszert feliratni rá, azt mindjárt...
1: Igen, és egy-két telefonszámot is tudok adni pszichológusokhoz.
0: Igen, azt mindjárt eláruljuk. Egyébként nem kell azért megijedni, de mielőtt jövünk a részletekkel, megint csak meghallgatunk egy dalt. Martin Garrix és Ed Sheeran közös felvételét, amelyet néhány hete adtak ki, de sajnos már visszacsúszott csak listánk 16. helyére. A Repeat It következik itt a Hacsban.
3: A 16.

0: 20 a csúcson. This heart is bleeding. Egy slágerlista, I love this feeling. Ami téged is a csúcsra juttat.
1: Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala Repeat It szólt itt a Kusza 20-as listában, drága hallgatók. Vilikém, te
2: igen, emléksz... igen, én igen.
1: Emlékszel cukisági agresszióra, hogy mikor éreztél utoljára, és hogy kivel vagy mivel kapcsolatban? Schulz, a macska?
2: Nem. Én szerintem nem vagyok ennyi cuki.
1: Nem vagy ilyen cukisági? Nem. De a gyöngyikével szoktál. Tehát hát
2: megölelgetem, meg gyere múcsikám.
1: De hogy olyankor nem érzed ezt a megölelgetésben, benne van egy kicsit, az a jaj, gyere ide, hadd dögönyözzelek
2: hát meg. De az más, mint amikor egy nagymama tényleg megint ezt a példát mondom, amikor az unokáját cukiságként agyonfalja.
1: Jó, persze, de ezt most beszéljük a normális verzióba, hogy azért a gyöngyikével kapcsolatban voltak ilyen érzéseid, meg vannak is, és így meg szoktad nyújgatni. Na,
2: a nyújgatás, ez belefér.
1: Így van. Hát végeztek, képzeljétek el más kísérleteket is a cukisági agresszióval kapcsolatban, ugyanis a kutatók 109 online önkéntest kértek fel, hogy nézzenek meg egy diasort, amelyen aranyos, vicces, illetve semleges állatok képeit láthatták. A résztvevőknek osztályozniuk kellett a képeket aranyosság, humor szempontjából, valamint aszerint mennyire érezték, hogy nem tudnak uralkodni magukon a képek láttán, és szeretnék meg nyújgatni, dögönyözni a képen látható kis állatokat. Az eredmények alapján teljesen egyértelmű volt, hogy minél aranyosabb egy kép, annál kevésbé tudnak uralkodni magukon a résztvevők, és annál gyakrabban ragadtatják magukat úgynevezett agresszív verbális megnyilvánulásokra. Hogy
2: jaj, buborékokat nyomkodnak?
1: Ők csak kifejezték ezt. Az aranyos állatok sokkal gyakrabban vezettek ilyen reakciókhoz, mint a vicces állatok, legkevésbé viszont a se nem vicces, se nem aranyos állatok képei váltották ki a szélsőséges érzelmi megnyilvánulásokat.
2: Hát általában az emberek az állatbébik iránt, kiskacsa, kismaska, kiskutya, kis krokodil után már nem annyira.
1: Elárulhatok egy pervers titkot?
2: Imádod a krokodilokat?
1: A krokodilokat nem, de tudod, hogy a cápákat igen. És ugye nagyon kis sok olyan...
2: Szereted.
1: Figyelj, és nagyon olyan...
2: A kis cápának azt mondod, hogy aranyos vagy?
1: Nem, hát nem, még betegebb vagyok. Nagyon sok olyan oldalt követek, ahol tök jó felvételeket mutatnak lassítva esetleg arról, hogy etetik be ugye mondjuk a nagy fehér cápát, és akkor közelről kamerázzák, hogy kibukik a víz alól, és ugye megharapja ezt a csalétket.
2: És ezeknél a
1: videóknál érzem ezt a cukisági agressziót, ahogy így azzal a nagy duda orrával kijön a víz alól, és ugye a nagy fejével megharapja azt a csalétket. Ott érzem azt, hogy jaj, Istenem, nem, puszilgatnám a nózit, így, esküszöm.
2: Én nem tudom, meddig járt a pszichológushoz, de kevés volt.
1: Menj vissza! Nem tudom, mikor voltál, de nagyon gyorsan hívd föl.
2: Hogy lehet egy fehér cápára azt mondani, mikor, hát miközben zabál,
1: cuki.
2: Hogy jaj, de...
1: Nekem nagyon cukik, azt a hegyes, nagy duda orrukat úgy összepuszíratnám.
2: Nem tudom, hogy töröskén van az ártosztály, de valahol keresek egyet.
1: Nem tettek róla, ezt érzem.
2: Miki?
1: A nóziát, de megpuszíratnám.
2: Az egész feleddel együtt ráfázzál.
1: Az valószínűleg az utolsó puszíratásom lenne.
2: De ma annak miért hiányzik a karja? Sivogatta a cápát.
1: Tudod, mint a filmben. A cápa egy nagyon békés állat. Nem támadják, ha birizgálják neki nagy fehér fárka. És mi ez a harapás a kezeden? Já, ez szápa támadás. Én is így járni. Igen.
2: Istenem, na, az a gyerekek... kis drungóra, meg az a szép horgas fogai.
1: Igen, hát ez a nagy kis gülű szeme, jaj, de bírom.
2: Atya Isten.
1: Na, nézzük a lényeget azonban, gyerekek. A tudósok szerint se velem... se veletek nincs semmi baj.
2: De baj, van.
1: De van.
2: Nem kell ehhez tudós, Miki. Nem, itt vagyok én. Van. Sőt.
1: Akkor inkább úgy mondom, hogy jó, velem van baj, de a cukisági agresszióval nincs baj, hogyha ezt érezzük. Ez ugyanis egy természetes emberi érzelem kifejezés.
2: De nem egy cápa irány, csezd meg.
1: Jó, oké. Okay. Jó van, nyugodj meg. Én nem vagyok normális. Ezt itt ország világ előtt vállalom. De ti normálisak vagytok, akik ilyen kis cuki kis állat, feleség, barátnő, szerelem iránt éreztek ilyeneket. Ezzel semmi baj nincs. Ugyanis ez egy természetes emberi érzelem kifejezés, ahogy mondtam. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Az intenzív pozitív behatások időnként negatívnak tűnhetnek, és túlzottan eluralkodhatnak az emberen. El elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
2: Hát az, hogy a kis, azért nem értek minden mondatával egyet, mert például egy kis macskát miért ne lehetne megszeretgetni?
1: Hát de úgy nem karmol meg. Hát igen, de hogy úgy ne, hogyha nem férsz úgy hozzá.
2: A te esetben, bocsáss meg, egy szápát nehéz megpuszigatni,
1: vagy, látod, nem, ezért van
2: vagy nem ajánlatos. Ez... De egy kis kutya kölyökre fel visszanyal.
1: Hát igen, de várjál, mondjuk itt vannak a környezetünkben kutyák. Ott van Bruno. Például, ott van a Bruno, vagy ott van Artúr, a tesó kutyája, hogy így megszeretgetem, de miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
2: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
1: Hogy
2: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
1: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
2: Ingyen, nem kerül semmibe.
1: Köszönöm, Vili. Na gyerekek, egy szó mint száz. Az érzelmek ezen jellegű kifejezése, ez egy velünk született ösztön, ahogy mondják, a pozitív érzelmi reakciókat és a pozitív ingereket vezetjük le így. Ez teljesen természetes, hogy azt érzitek, hogy néha megnyúnyújgatnátok a kedveseteket, a gyereketeket vagy a kisállatot, meg is lehet ezt tenni, csak azért nyilván mértékkel azért ne ropogtassuk őket nagyon meg. Na de, ha azt hiszitek, hogy ezek a legbizarabb kifejezései a szeretetnek, akkor várjatok egy kicsit, hozunk még példát az emberi és az állati hétköznapokból is, hiszen képzeljétek el, hogy az állatok is kifejezik egymásnak a szeretetüket különböző módon. Valamelyik tényleg extrém módon gusztustalan, de hát ők állatok, valamelyik pedig nagyon-nagyon cuki ahhoz képest, hogy mondjuk milyen állatról van szó. Na mindjárt hozzuk a részleteket, előtte azonban meghallgatjuk blokkunk utolsó dalát. Daniel Seavey egy nagyon jó kis dallal köszönt be néhány hete a listára, Love's a Gun. Ez a dal címe, ezzel zárjuk ezt a blokkot, de jövünk vissza nem sokára.
3: A 8.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned. Don't go away now.
0: Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Valaki kiesik, valaki lecsúszik, valaki a csúcsra tör. Mi pedig közben jól szórakozunk. Jól szórakozunk. Húsz a csúcson, egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
2: Így van, visszatértünk és folytatjuk tovább. Willike még mindig nem jutott dűlőre a cápákhoz való hozzam.
3: Rájöttem, hogy nem.
2: Egy perverz vagyok?
3: Ne, azt sem mond rám, inkább
2: hülye. Ilyen egyszerű. Oké. Okay. Na gyerekek, elérkeztünk az ötödik helyezethez, amit most megnyújgatunk.
3: A retro.
2: 65 esztendős lett, ugyanis minden idők legismertebb szintipop, majd később a rockba is belekóstoló zenekara, a Depeche Mode egyik alapítója és frontembere Martin Gore.
3: Őt nem ölelgetett, nem.
2: No hát, a Depeche Mode azért is az egyik legkülönlegesebb zenekar, mert amellett, hogy az igazi szintipop atyainak tartják őket, illetve nagyon sokban befolyásolták a mai elektronikus zene kialakulását, azokkal a dalokkal, amelyeket készítettek, és azokkal az úttörő hangszerelési és zeneszerzési metódusokkal, amiket képviseltek. Azért is különlegesek, mert hogy a rock területén is sikerült nagyot alkotniuk, olyannyira, hogy 2020-ban beválogatták őket a Rock and Roll halhatatlanjai közé.
3: Na, a Depeche Mode-ot.
2: A Depeche Mode-ot, miközben alapvetően egy szintipop zenekar volt. Számtalan díjat is meg annyi slágert írtak, egyébként nem egy Depeche Mode koncerten voltam, és milyen érdekes, és itt engedjetek meg egy aprócska kis kikacsintást, hogy az én korosztályam, illetve a nálam idősebbek, amikor is nagy divat volt a Depeche Mode, biztos sokat tapasztalták az iskolákban, adott esetben általános iskolában vagy középiskolában, hogy megszólták őket azért, mert a Depeche Mode-ot szerették esetleg, ugye, mert hogy ilyen fekete Martens bakancsot hordtak mondjuk fehér zoknival és fekete nadrággal, és akkor mindenféle ilyen rigmusok kezdtek el akkoriban terjedni, mert hogy ciki volt a Depeche Mode, és mit ad Isten, hogy mára, amikor így mindenkinek szépen bennőtt a feje lágya, számtalan olyan embert látni Depeche Mode koncerten, aki annak idején hú, de nagyon leszólta a Depeche Mode-ot, most meg úgy megy és úgy csápol, hogy majd kidül a
3: balaga. Ezt nem lehet tudni pontosan.
2: De lehet. Okay. Így van, így van. Úgyhogy egy finom kis társadalom kritika, hogy ugye, azért idővel mindenkinek bennő a feje lágya, és rájön, hogy azért a jó zene, az tök mindegy, hogy milyen stílusban született, azért az mindig is jó zene. Ahogy mondtam, számtalan díjat és meg annyi slágert írt a Depeche Mode, köztük az egyik kedvencemet hoztam el, ami az 1986-os Black Celebration című lemezen kapott helyet, úgyhogy meg is hallgatjuk, és ezzel kívánunk boldog születésnapot Martin Gore-nak. Jön 1986-ból a Depeche Mode és a Stripped.
0: Húz a csúcson!
4: Gyönyör a kövön.
5: Oh, that's nice. Oh, oh.

0: Ez itt a csúcson. A 20 a csúcson.
1: Jaj, de jó volt. Ők voltak a Depeche Mode és a Stripped 1986-ból. Ezzel a dallal kiváltunk boldog születésnapot Martin Gore-nak, aki, ha jól tudom, akkor július 23-án lett 65 esztendős.
2: Hű, de jó.
1: Na, beszélgettünk ugye a cukisági agresszióról, na de milyen furcsa szokásaink vannak még nekünk embereknek, amikkel a vágyódásunkat és a szeretetünket szoktuk kifejezni. Az egyik legjellemzőbb fizikai szeretet kifejezés az úgynevezett egysoros fizikai blokkád. Képzeljétek el, ezt így hívja a pszichológia, egysoros fizikai blokkád. Sokan úgy fejezik ki ugyanis a szeretetüket, az érzelmi intimitást, hogy szándékosan például a párjuk útjába állnak a konyhában, vagy ránehezednek, ráfekszenek a másikra, mintha be akarnák lapítani.
2: Nem csak az, hogy érintkezzen vele?
1: De, az az alap kiinduló pont, ez is a cukisági agresszióból származik, és rengeteg ilyen szituációt fel tudok idézni, mert hogy filmekbe is bele szokták ezt a jelenetet tenni, tudod, hogy elállod az útját a nőnek, meg hogyha megfogod, például a baráti körünkben is van olyan, aki nagyon sokszor szokta ezt csinálni, hogy megfogja, és kicsit így megnyomorgatja a kedvesét. Ez az egysoros blokkád, fizikai blokkád, ez egy abszolút tipikus emberi jellemző, és milyen érdekes és milyen ellentmondásos ez is, hogy ha ezt kívülről hallod, azt gondolod, hogy hát nem vagyunk normálisak. De közben ez egy velünk született ösztön.
2: Na hát.
1: Na, aztán a következő. Jellemző nálunk, magyaroknál is a sértegetés, mint becézés. Ne értsétek ezt még félre. De nem csak nálunk Magyarországon, számos kultúrában a szerelmesek durvának tűnő szavakkal illetik egymást, ami azt jelzi, hogy a kapcsolatuk elbírja a teljes formalitásmentességet. Tehát, hogyha a nő mondjuk azt mondja, hogy jaj, te kis majom, te. Tehát, hogy majomnak hív, vagy baromnak, te barom. Tudod, hogy nem megsérteni akar, hanem a szeretetét fejezi ki, vagy a gyagyás, vagy a gyogyó, jaj, te gyagyás, olyan gyagyás vagy. Tudod? Vagy amikor mondasz egy jó pont, és mondja neked valaki azt, hogy te akkora hülye vagy, ahogy ránk is szokták mondani sokszor, de hát remélhetőleg a hallgatóink a szeretetüket fejezik ki ezzel, hogy úristen, akkora hülyék vagytok. Na, ez is egy ilyen tipikus emberi reakció. Aztán a harmadik, ami talán leginkább gyerekkor tapasztalható, legalábbis jó esetben, a szándékos ugratás, tehát, hogy sokan a folyamatos csipkelődéssel, viccelődéssel és a másik zrikálásával mutatják ki a kimutathatatlanabbnak hit vonzalmukat, mert így próbálnak meg közelebb kerülni a másikhoz.
2: Nem tudom, csipkelődéssel tudnak-e közelebb kerülni a másikhoz, mert nekem egy idő után az agyamra megy.
1: Hát igen, egy idő után zavaró, de hát nyilván, hogyha ezt egy nő csinálja úgy veled, hogy akar valamit,
2: hát a 19 és 20 között van.
1: Akkor talán elnézőbb vagyok. De csak gondolj bele gyerekkorunkba. Mit szoktak mondani? Hogy általában, hogyha egy kisrác húzogatja egy lánynak a cofját és hát a haját, jó, akkor neki az a lány tetszik. Tehát ezzel a pont az ellentmondásos...
2: Általános iskola alsó, vagy óvoda. Jó, felsőben is talán még föl is rúgja a másikat szeretetből.
1: Rendben, figyelj, rendben, de ez egy emberi ösztön, amit hozunk, és szinte mindenkinél megvan. És ez jellemző, hogy akinek húzogatják a cofját, úgy tűnhet kívülről, hogy az a fiú cseszteti azt a kislányt, hogy holott? Mintha bántani akarná, holott tetszik neki.
2: Jaj, csak a rendezvút kért tőle.
1: Há, elég fura módon, igen. Na, aztán végezetül ott van az is, amikor a felek szeretik nem csak puszilgatni, de szaglászni is egymást. Ez is furán hangozhat, de csak gondoljunk bele.
2: Hát, hogyha megölelem a feleségem, és kellemes parfüm van, hogy...
1: Ugye? Megvan ez? Na, nagyon jó, hogy ezt mondod. Sőt, hát ugye amikor a nőnek jó illatú a haja, éppen megmosta a haját, megszerített, és ilyen finom illatú a haja, akkor jó egy kicsit a hajában is így kicsit szimatolni.
2: De ez
1: kicsit.
2: Kell egy kellemes illat, tehát mondjuk egy kicsit túlsúlyos embert, akinek van izzadcseszaga, nem.
1: Jó, de hát ez nem, de nyilván egyébként mit tudom én, hogyha mondjuk egész nap jöttél-mentél, vagy megjöttél a futásból, akkor nyilván nem hagyod. Hát ilyen egyszerű, nem hagyod. Aztán menjünk egy kicsit tovább, ez nálam nagyon nem dívik, tehát én ezt
2: tudom, tényleg a cápa.
1: Nem, igen, csak a cápa. Ezt undinak is tartom, de azt mondják a szakértők, hogy például a pattanás nyomogatás is a szeretetet fejezi ki. Amikor nő a férfinak, vagy fordítva ezt megcsinálja, ráadásul képzeljétek el, hogy ezt a szokást a majmoktól hozzuk, mégpedig a kurkászás, mint gondoskodás jelképe.
2: Összeszed a bolhákat.
1: Így van, jelenik meg ebben, hogy hagyod a bőrödet pisztergálni a másiknak. Én azért maradnék a szaglászásnál maximum, vagy a hajsimogatásnál, meg a puszilgatásnál.
2: Mutasd a fület tövét.
1: Fú, basszus. Jó, téged
2: ne

0: nem tegedre.
1: Nagyon nem bírom ezt. Na,
0: de puszigat a cápádat.
1: Én puszigatom a cápákat. Viszont, ha már cápák, akkor megnézzük, mi a helyzet az állatoknál, mert ők is érdekes módon kifejezik a szeretetüket a falkájukon, családjukon.
0: Majmoknál láttam már ölelést.
1: Így van, majmok, de sokkal extrémebb állatok is
0: elefántok
1: kifejezik.
0: Elefántok az ormányukkal próbálják meg egymást.
1: Így van, összekulcsolják az ormányukat. Na, de hát ez még semmi. Más állatok is.
0: A teknősöket szerintik a teknőjüket.
1: A teknőjüket? Atya úristen, gyerek. A barna medvék, a barnájukat. Na jó, meghallgatunk egy dalt, aztán folytatjuk tovább. Megint csak egy kedvenc következik.
0: Nem mondod?
1: A Nothing But Thieves.
0: Lejjebb
1: csúszott, igaz, az Evolution című dal, de még mindig nagyon szeretjük, és még mindig...
2: A negyedik.

0: Jaj, de jó kis dal, Nothing But Thieves, és az Evolution listánk 4. helyéről szólt. Mi pedig szépen lassan végzünk a mai 20 a csúcsonnal, drága hallgatók, de még tartozunk.
1: Megyek ölelgetni.
0: Megy a Vili nyújnyújgatni.
1: Nyújnyújgatni, egészen a szívedet.
0: Meg zuzát enni. A gyerekek, nézzük meg, mi a helyzet az állatoknál. Mert hogy ők is egyedi módon, faj szerint különbözőképpen mutatják ki a vonzalmukat és a szeretetüket. Vegyük kapásból a hétköznapi példákat. Sok kutyus, hogyha örül neked, akkor hozza a játékát.
1: Igen.
0: Amivel egy ősi ösztöne kell életre, ugyanis azt szeretné kifejezni, minthogyha zsákmány állatot hozna a falka vezérnek. Ezért hozza oda neked vagy a játékát, vagy például volt olyan kutyus a családban, aki, hogyha így megjöttél, annyira örült, hogy amit ott megtalált a földön, mondjuk egy botot vagy egy levelet, fölkapott és hozta oda neked. Nagyon cuki. Aztán ott van a macska. A Schulz is, nem tudom, hogy csinálta el nálatok, hazahordja az elfogott egeret, madarat, kígyót, békát.
1: Ez igen, ajándékba.
0: Csak mondom neked, hogy a legmagasabb szintű gondoskodás és szeretet jele a macskáktól ez. Azt akarják kifejezni vele, hogy egy csapat vagytok és hozott neked táplálékot.
1: Egyszer hozott siklót és győztem visszavinni a patakba.
0: Ennyi, de jó fej vagy. Na, bizony a madaraknál is megvannak ezek a gesztusok, például a pingvinek apró köveket hordanak a kiválasztott társuknak, hogy ezzel bizonyítsák az elkötelezettségüket.
1: De jó,
0: de cuki.
1: Ez aranyos.
0: Hát aztán egy kevésbé guszta szokás következik. Egyes denevérfajok, például a rőt vérszopó denevérek,
1: na, a nevük is olyan,
0: a sikeres vadászat után megosztják a már elfogyasztott vért a csoport éhező, de számukra kedves tagjaival, hát gondolhatjátok, hogyan...
1: Ez nem
0: mondjuk kérődzésnek. Tehát, hogy igen, visszajön a vérike, és akkor azt megosztják. Hát ők állatok.
1: A gólyák is így értetik a kicsinyeit.
0: Így van, hát meg a madarak is általában így, igen. Na, aztán egyes csigák, képzeljétek el, hogy a párzási rituálé során egy kalciumból álló szerelem nyilat döfnek egymás testébe.
1: Igen.
0: Ami olyan hormonokat juttat a másik szervezetébe, amellyel növelik a sikeres utódnemzés esélyét. Néhány hal és rovarfajta hím példányai például az életüket adják a nősténynek, leginkább ugye hagyják magukat felfalni, tudjuk, hogy például a sárkáknál van ilyen, hát nem, ezek az ösztönök. Mondjuk erről néhány vállóperes ügyvéd is tudna mesélni. Na, végezetül pedig zárjunk egy nagyon kedves és kicsit sem undi példával, amire én sose gondoltam volna. A préri kutyák. Ugye ők azért mégiscsak egy a farkasok leszármazottjai vad kutyák, úgy azonosítják a családtagjaikat, és fejezik ki a kötődésüket, hogy nyitott szájjal a fogaikat összeérintik, mondhatni megcsókolják egymást.
1: Na hát nem is láttam
0: hát
1: még.
0: Nagyon jó, hát ez milyen cuki már. Na, egy ilyen préri kutyát is meg tudnék nyújnyújgatni. Hát,
1: ismerősöm, hogy van egy vizslája.
0: Igen?
1: Ő például akárki megy hozzá.
0: És ő kutyatartásból levizslázott már?
1: Levizslázott, igen. Hozzád kell, hogy érjen. Ráül a lábadra, vagy úgy le, hogy
0: hát
1: hozzá
0: a
1: háta.
0: Hát a becsi volt. Emlékezz.
1: Egyszer nem bírja ki, hogy ne jön hozzá emberhez.
0: Igen,
1: nyilván, aki
0: igen.
1: Csak szeret ahhoz.
0: Igen, hát de most emlékezz vissza, amikor ott voltál nálam, még fönt éltem, eljöttél hozzám vendégségben, mi volt az első?
1: Ölembe feküdt.
0: Ölembe feküdt, lefej. Filika az enyém. Meg is van az a fotó, hogy ott fekszik az öletbe, és vigyázz rád, hogy senki ne nyúlhasson hozzá. Édes pofám, de szeretett. Na hát, drága hallgatóink, tehát, hogyha cukisági agressziót éreztek, semmi baj, teljesen természetes folyamat, a lényeg az, hogy csak azért túlságosan ne ropogtassátok meg a kiskutyát, a kiscicát, a gyereket és a szerelmeteket sem, de nyugodtan éljetek ezzel a lehetőséggel, ezt az ösztöneink diktálják. Gyerekek, egy újdonsággal szolgálunk, és milyen fura, hogy az első helyre ugrott be. Egyébként én csodálkozom rajta, hogy minden listám most jelent meg, miközben már rég vége van a világbajnokságnak, ugyanis bizony-bizony Shakira és Burna Boy Die Die című felvétele, amely ugye a 2026-os labdarúgó világbajnokság himnusza volt, hogyha szabad ezt így mondani, most került be a listákra, most jutott el hozzánk is, úgyhogy újdonságként az első helyen debütál. Ezzel a dallal búcsúzunk.
1: Legyetek cukik egymáshoz, de eszem a szíved, eszem az uzzád, ezt nem muszáj komolyan venni.
0: Sziasztok!
2: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
0: Kedvenc zenéiddel! A pillanat a tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla!

0: Hírek most!
1: A Balatonnál verekedett a külföldi férfi, kiutasították az országból. Egyszerűbb lett néhány adó és vámszabály. 11 óra van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreit Gulyás Lórántól hallják. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról. A Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki a hónap elején megvert egy rendőrt. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a 20 éves fiatalember egy francia rendszámú autóval fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, ami miatt az egyenruhások meg akarták állítani. A sofőr azonban elmenekült, Balatonőszödön viszont olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni. Amikor a rendőrök kiszállították, az egyik járőrt ököllel többször arcon ütötte, aki zúzódásos sérüléseket szenvedett. A végéhez közelednek a kaposvári Bajcsi-Zsilinszky utcai gázvezeték rekonstrukciós munkálatai. Az új vezetéket már sikeresen beüzemelték, a következő napokban pedig az útburkolat helyreállítása és az aszfaltozás következik. A tervek szerint augusztus 13-án megszűnnek a forgalomkorlátozások, visszaadják a parkolókat és a Kossuth-Lajos utcában, a Somsics-Pál utca és a Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszon ismét a délről észak felé haladó forgalmi rend lép életbe. A munkák idején naponta 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra és kézi forgalom irányításra kell számítani. A tartós forróság és az országos villamos energiarendszer fokozott leterheltsége miatt a MÁV csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását, közölte a vállalatcsoport. A társaság tájékoztatása szerint a korlátozások semmilyen módon nem érinthetik a vasútüzem biztonságát és a folyamatos közlekedést. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színház igazgatók esetében, tudatta közösségi oldalán a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin úgy fogalmazott, a kulisszák mögött sem uralkodhat félelem, a pályázati rendszer átalakítása és a kompetenciamérés pedig az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Azt is hozzátette, zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen. Július 31-ével több adó és vámszabály megváltozott Magyarországon. Egyszerűbbé és gyorsabbá vált a vámeljárás, megszűnt a széndioxid kvótaadó, és egyes cégek árbevétel összeszámítási kötelezettsége is a kiskereskedelmi adóban. A könnyítések jövőre tovább folytatódnak. Januártól eltörlik a bevándorlási különadót, az önkormányzatoknak fizetendő települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is.
0: Időjárás jelentés.
1: Perzselő forróság vár ránk a következő napokban. Ma is kifejezetten napos, száraz idő várható, helyenként megélénkülő széllel. A csúcshőmérsékletek 36-38 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: 11 óra elmúlt, a híreket követően beléptünk a délelőtt utolsó órájába. Remélem, hogy maradtok ebben az órában is, már csak azért is, mert ahogy azt megszokhattátok, továbbra is a legjobb hazai és külföldi előadók legnagyszerűbb slágerei pörögnek itt Kaposvár kedvenc rádiójában a 91.2-n. Továbbra is várom az üzeneteket, hiszen nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel töltitek ezt a kánikulai hétvégét. Mi most hűsítő nótákkal folytatjuk, éve megszelnyítjük az órát itt a Spotify. I could

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

Az imént Anci néni telefonált nekünk, és egy jó kívánságot szeretne átadni méghozzá Boglárkának, aki ugye ma ünnepli a névnapját. Bogi virágkötéssel foglalkozik, és gyönyörű alkotásai vannak, ezt tudtam meg Anci nénitől, úgyhogy Bogit köszönti a Kecelhegyre, megy az üzenet. Nagyon-nagyon sok szeretettel Anci néni, aki egyébként mindenkinek minden jót kíván, mind egyébként a Rádió Most kollégáinak és a kedves hallgatóknak is, és azt is elmondta, hogy ő is bennünket hallgat ma délelőtt, és amikor csak teheti, akkor velünk van, és ahogy ő fogalmazott, a Rádió Mosttal gyógyul. Anci néninek minden jót kívánok, hatalmas ölelést küldünk neki, illetve Boginak is, persze szállítjuk a jó kívánságokat, és küldöm akkor Anci néni nevében az üzenetet, sok boldogságot Boginak a Kecelhegyen, aki csodás virágokat készít, Justin Bieber dalával köszöntöm őt, itt a Peaches, Anci néninek is sok puszi és

4:12-ben is befutott néhány hallgatói üzenet, az iránt érdeklődtem ugyanis, hogy mivel töltitek ezt a hétvégét. Erre Andi írt egy Viber üzenetet, azt írja, én már a második kávémnál tartok, és már a kaposvári nagypiacot is megjártam. Délután ugyanis bográcsozás lesz a barátokkal. Szép hétvégét mindenkinek. Viki pedig arról ír, hogy ők Balatonlellére mennek a délután. Sziasztok! Mi délután Balatonlellére megyünk, csobbanunk egyet a gyerekekkel, aztán este a borhét programjain szeretnénk részt venni. Addig is mindenkinek csodás napot kívánunk. Köszönjük szépen, Viki, neked is, érezzétek magatokat nagyon jól. Péter pedig arról ír, hogy a kaposvári retro vasutas programon vesznek részt. A gyerekek ugyanis még sosem láttak működő gőzmozdonyt. Már nagyon várjuk, tette hozzá Péter. Fantasztikus programok, azt gondolom. Mindenképpen azért figyeljünk a hőségre, legyen nálunk folyadék, és a fényvédelemről is gondoskodjunk, mert tényleg hatalmas lesz a forróság, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet, úgyhogy nagyon vigyázzatok magatokra, bárhol is vagytok. Mi pedig megyünk tovább, hiszen már itt van 2025-ből, a tavalyi évből David Guetta, és Szia közösen, ez pedig a Beautiful People.

0: időutazásra felkészülni. A Harry Styles dala után az American Girls című felvételt követően egy kis múltidézésre invitállak benneteket, méghozzá Kaposvár múltjából hozok olyan érdekességeket, történéseket, amelyek mind-mind augusztus 1-jéhez kapcsolódnak. 2011-ben, vagyis pontosan 15 éve a kaposvári Gyenesei Lájlával felálló magyar női váltó aranyérmet nyert az angliai öttus Európa bajnokságon. 1996-ban 30 éve nyílt meg a Géza utcában a halmozottan sérült gyermekek fejlesztő otthona. Mindezt a mozgás korlátozottak Somogy megyei egyesületének önálló életet segítő szolgálata hozta létre a FAIR alapítvány segítségével. 1991-ben 35 éve Király István Szabolcs agrártörténész lett, a Somogy megyei múzeumok igazgatóságának igazgatója. 40 éve nevezték ki a kaposvári tanítóképző főiskola főigazgatójává Leitner Sándort, 45 éve pedig Virányi István építészmérnök lett a városi főépítész Kaposváron. Nem sokára folytatjuk a múltidézést, de most egy igazán vidám dallal érkezik hamarosan Szikora Róbert és a Valmar közöse, és egy nagyon aktuális téma, jön a Balatoni lány.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Folytatjuk a történelmi visszatekintést, 1961-nél járunk. 65 éve kezdődött meg, ugyanis éppen a mai napon a Bajcsi Zsilinszky és a Főutca között az új megyei könyvtár építése. 1921-ben 105 éve hunyt el Budapesten Somogyi Ede újságíró, műfordító, a Magyar Lexikon szerkesztője, aki 1873 és 1876 között Lónyai Menyhért miniszterelnök titkára volt, és 1852-ben Kaposváron született. 140 éve társadalmi és vegyes tartalmú hetilapot indított kéthelyi Miksa, kaposvári nyomdatulajdonos Kaposvár címmel. A lap 1893-tól hetente kétszer jelent meg. Felelős szerkesztője kéthelyi Miksa, Csondor János, majd Vénis Károly voltak. Az utolsó lapszám 1905. május 28-án jelent meg. 1846-ban, vagyis pontosan 180 éve jelentették be a megyegyűlésen, hogy befejeződött a megyei kórház építése. Most a múltidézés után egy picit tekintsünk előre, hiszen már itt sorakoznak a jobbnál jobb dalok, és érkezik a közelmúltból, 2023-ból. Az Offenbach slágere, itt az Overdrive.

0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
1: Nem sokára dél van, remélem, hogy a friss hírek már a finom falatok mellé érkeznek meg hozzátok. Maradjatok mindenképpen velünk, hiszen együtt nyitjuk majd a szombat délutánt is nem sokára, de előtte még jön az óra utolsó dala. Pontosan 10 évvel ezelőttről szól Kalidóra és Lotfi Begi közöse, az Azt mondom, állj!

0: Reklám.
1: Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Néga Magyarország Kft.-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Néga Magyarország Kft. A következő projekted alapja.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Híreinkkel egy időben rajtolt el a Balaton átúszás utolsó mezőnye. Tengeri sünöket csempészett egy horvát férfi. Dél van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Ma reggel 7 órakor elrajtolt a 44. Balaton átúszás. A majdnem 11 ezer nevező három táv közül választhatott. Regisztrálni lehetett a hagyományos Rékpülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres úszásra, illetve szápozásra, valamint a 2,6 kilométeres féltávú úszásra. A szervezők előzetes jelzése szerint nyugodt időjárási körülmények várják a résztvevőket, a hullámok általában gyengék, de kánikulára és erős napsugárzásra kell számítani. Az úszófolyosóban 150 vitorlás teljesít szolgálatot, a versenyzőket további három kórházhajó, vízirendészeti és vízimentős motorcsónak, 60 kajakos, valamint több mint 1000 szervező biztosítja. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, míg a Paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén üzemel, de a folytatódó hőség és szárazság következtében csökkenő vízszint miatt a következő napokban biztosan szükség lesz a további termelés visszafogásra és az időleges teljes leállításra is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint Magyarország soha nem látott nehézségű energetikai krízishelyzettel néz szembe ezekben a napokban. A kormányfő azt mondta, a Paksi atomerőmű kieső termelése után elsősorban a naperőművek, néhány gázüzemű erőmű, valamint az import marad. A jelenlegi vérkészlet biztató, ugyanakkor a vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, írja pénteki közleményében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet az elmúlt hetekben országszerte fokozott véradó toborzást folytatott, hiszen a nyári szabadságolások és a rendkívüli hőség miatt kiemelten fontos volt, hogy minél többen jelentkezzenek. A következő napokban ismét tartós, rendkívüli forróság várható, amely visszavetheti a véradási kedvet. Ezért akik tehetik, már most tervezzék meg véradásukat, keressék ki a számukra legalkalmasabb időpontot és helyszínt, esetleg egy hűvösebb órát. Fontos, hogy mielőtt a karjukat nyújtanák, bőségesen fogyasszanak folyadékot. Több mint egy tonna védett tengeri sünt találtak egy Szlovénia felé tartó furgonban a horvát rendőrök. A 35 éves sofőr a nem mindennapi rakományhoz hamis nemzetközi fuvarlevelet mutatott be, ezután őrizetbe vették. Ellene védett természeti értékekkel való kereskedelem és okirat hamisítás gyanúja miatt büntető eljárás indult. A tengeri sünöket a fiumei vízirendőrség hajójára szállították, majd Abázia térségében mintegy 50 méter mélyen visszaengedték őket a tengerbe.
0: Időjárás jelentés.
2: A kora délutáni órákban tovább fokozódik a hőség. Az égbolt néhány fátyol felhőtől eltekintve derült marad, csapadék nem várható. A hőmérők higanyszála 37 fok körüli értékeket mutathat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Már meg is nyitottuk a délután első óráját, méghozzá Jermaine Jackson slágerével, aki nem csak Michael Jackson bátyja, hanem a Jackson 5 egyik alapítója is. A 80-as években szóló énekesként is komoly sikereket ért el, különösen Európában. Ez a dal is 1984-ből szólt, When the Rain Begins to Fall című szerzeményről van szó egészen pontosan. Ezzel adtunk egy kis lendületet a szombat délutánnak, most pedig megyünk is tovább, remélem, hogy ti is maradtok. Továbbra is várom az üzeneteket 0670 32 32 355. Hazai vizekre vezünk, hiszen már itt van Báj Alex és a Slep, valamint Lábas Viki közöse, a Menned kéne.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Ma is érdemes lesz, és már érdemes volt az égre tekinteni, hiszen folytatódik a kaposvári hőlégballon bajnokság. Tegnap este és ma reggel is sikerült felszállni a hőlégballonokkal, és hogyha a kaposvármos.hu oldalra kattintotok, akkor bizony találtok egy galériát a harmadik Ripper-Rónai kupa péntek esti felszállásáról. Nagyon izgalmas fotók, és egyszerűen csodálatosak tényleg a léggömbök, és hatalmas sikere van a rendezvénynek, azt lehet mondani. A kaposváriak folyamatosan figyelik, hogy hol fognak felszállni a léggömbök, és aztán persze a helyszínre is érkeznek, hogy élőben kövessék a felszállás csodálatos pillanatait. Egyébként a Kaposvári Hőlégballon Bajnokság Facebook oldalán minden friss infót megtalálhattok, és mindig ott tájékoztatják az érdeklődőket, a lakosságot azzal kapcsolatban, hogy lesz-e felszállás, és ha lesz, akkor honnan indul majd. Egyébként a ma reggeli felszállás a Városligetből történt, aztán északi irányba Várda felé indultak el a hőlégballonok, fantasztikus látványt nyújtva ezzel. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor ti is kövessétek figyelemmel, addig pedig lehet szemezgetni a fotók közül, amelyeket megtalálhattok a kaposvármos.hu oldalon.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Dua Lipa és a We Are Good című felvétel 2021-ből szólt, fél egy környékén, fél egy már egészen pontosan elmúlt 5 perccel. Remélem, hogy jól indult a hétvége, már itt vagyunk a szombat délutánban, és jött még hallgatói üzenet Viber falunkra. Kriszti egy szuper jó tippet adott, azt írja, szép napot mindenkinek, a bevásárló lista egyetlen fontos pontját már kipipálhatom, egy jó hideg görög dinnye, minden más ráér. A görög dinnye valóban nagyszerű választás, hiszen rengeteg vizet tartalmaz, és hidegen egyszerűen isteni. Szerintem sokak kosarába bekerül ma. Ti mivel töltitek a hétvégét, ezt is megírhatjátok a 70-32-32-355-re, mi pedig megyünk tovább, egy rövid ajánlót követően érkezik majd a Halott Pénz és Christina Aguilera, valamint Calvin Harris is, de Cameron is beköszön a Franccel.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.

Egy forró hangulatú sláger 2000-ből Christina Aguilera egyik legnépszerűbb dala szólt az imént, ez volt a Come On Over Baby, itt a 91.2 rádió moston, 3:41 már elmúlt, én pedig már a búcsúzom, a folytatásban a zenéké lesz a főszerep. Reggel 7 óra óta itt a stúdióban a mikrofonnál Bátori Gyöngyvért, Gyömbit hallottátok, hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok, külön nagy ölelés az üzenetekért, a programajánlók, a tippekért, nagyon szórakoztató volt ez a mai délelőtt és a délután egy része veletek. A Rolling Stones slágere zárja az órát, rokkos dallamok érkeznek, tehát nem sokára, de előtte még a hazai vizekre elvezünk. Karameljön slágerével 2012-ből a jelentés szól, most pedig Nagy Bogi és Des közösével búcsúzom. Ez a Jól leszek újra, csodás hétvégét vigyázzatok magatokra.

0: Hírek most!
1: A lakosságot egyelőre nem érinti kötelező energiakorlátozás. Megkezdődött a szüret a Dél-Balatonon. Jó napot kívánok, 13 óra van, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. A korábbi évekhez hasonlóan idén is július 31-én kezdődött meg a szüret a legkorábbi érésű szőlőfajtával, a Csaba gyöngyével a Dél-Balatonon. A korai fajták szépen átvészelték az aszályos időszakot, így ezeknél átlagos vagy jobb termésre lehet számítani, mondta el a Varga Pincészet Pince vezetője Ordacsehiben. Nagy Márk arról is beszámolt, hogy a balatonboglári borvidékhez tartozó településen szüretelt, hibrid szőlőfajtából készülő könnyed, gyümölcsös félszáraz bor várhatóan szeptember elején kerül a boltokba. Egy évek óta bujkáló kaposvári férfit fogtak el a napokban a rendőrök. A körzeti megbízottak július 30-án a Somogyi Vármegye székhelyen igazoltattak egy autóst, amikor kiderült, hogy az egyik utas ellen 2023 óta elfogató parancs van érvényben, mert nem kezdte meg korábban kiszabott börtönbüntetését. A 24 éves férfit a rendőrök elfogták, majd a Somogy Vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézetbe szállították. Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztás csökkenést kért a kormány a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vettek le a rendszerről, adta hírül a miniszterelnök szombaton egy a közösségi oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter azt is elmondta, egy új kormányrendelet alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét, vagyis először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és a vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a lakosság a korlátozási lánc legvégén áll. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerül. A tartós forróság és az országos villamos energiarendszer fokozott leterheltsége miatt a MÁV csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását, közölte a vállalatcsoport. A társaság tájékoztatása szerint a korlátozások semmilyen módon nem érinthetik a vasút üzem biztonságát és a folyamatos közlekedést. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 25 ezer határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból péntek délutánig. A szaktárca közölte, percenként mintegy 150 ember hagyja el a települést, ahová a becslések szerint mintegy 50 ezre jutottak be illegálisan egy nap alatt. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerbe nyúló, kerítéssel megerősített hullámtörőgátat.
0: Időjárás jelentés.
1: A kora délutáni órákban tovább fokozódik a hőség. Az égbolt néhány fátyol felhőtől eltekintve derült marad, csapadék nem várható. A hőmérők higanyszála 37 fok körüli értékeket mutathat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
2: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
1: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
3: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
1: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
4: 91.2 Rádió most!

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled. I will find the time, we will find the timing.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Számtalan feladat vár a Ripronai Kupa résztvevőire. Tartalékosokat doboroz a Magyar Honvédség. 14 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Precíziós, illetve távolsági repülés, valamint célbadobás is vár a harmadik Ripronai Kupa résztvevőire. A Nemzetközi Hőlégballon Bajnokság pilótái az erőpróba ideje alatt 25-30 feladatot oldanak meg. Mivel a szél folyamatosan változik, ezért a gyors döntéshozatal kulcsfontosságú. Ráadásul a versenyzőknek mindezek mellett folyamatosan figyelniük kell a GPS-t, a magasságmérőt, a szél irányát, a többi ballont, a vezetékeket, a gáz mennyiségét, na és persze magát a feladatot is. A végéhez közelednek a kaposvári Bajcsi-Zsilinszky utcai gázvezeték rekonstrukciós munkálatai. Az új vezetéket már sikeresen beüzemelték, a következő napokban pedig az útburkolat helyreállítása és az aszfaltozás következik. A tervek szerint augusztus 13-án megszűnnek a forgalomkorlátozások, visszaadják a parkolókat, és a Kossuth-Lajos utcában, a Somsics-Pál utca és a Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszon ismét a délről észak felé haladó forgalmi rend lép életbe. A munkák idején naponta 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra és kézi forgalom irányításra kell számítani. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásban szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint a tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető, miközben akik ezt választják, havi 160 és 350 ezer forint közötti illetményt, illetve ösztöndíjat is kaphatnak. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színház igazgatók esetében, tudatta közösségi oldalán a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin úgy fogalmazott, a kulisszák mögött sem uralkodhat félelem, a pályázati rendszer átalakítása és a kompetenciamérés pedig az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Azt is hozzátette, zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen. Több mint egy tonna védett tengeri sünt találtak egy Szlovénia felé tartó furgonban a horvát rendőrök. A 35 éves sofőr a nem mindennapi rakományhoz hamis nemzetközi fuvarlevelet mutatott be, ezután őrizetbe vették. Ellene védett természeti értékekkel való kereskedelem és okirat hamisítás gyanúja miatt büntető eljárás indult. A tengeri sünöket a fiumei vízirendőrség hajójára szállították, majd Abázia térségében mintegy 50 méter mélyen visszaengedték őket a tengerbe.
0: Időjárás jelentés.
1: A kora délutáni órákban tovább fokozódik a hőség. Az égbolt néhány fátyol felhőtől eltekintve derült marad, csapadék nem várható. A hőmérők higanyszála 37 fok körüli értékeket mutathat.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most. Like no other. Flawless.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A korábbi évekhez hasonlóan idén is július 31-én kezdődött meg a szüret a legkorábbi érésű szőlőfajtával, a Csaba gyöngyével a Dél-Balatonon. A korai fajták szépen átvészelték az aszályos időszakot, így ezeknél átlagos vagy jobb termésre lehet számítani, mondta el a Varga Pincészet pince vezetője Ordacsehiben. Nagy Márk arról is beszámolt, hogy a balatonboglári borvidékhez tartozó településen született, hibrid szőlőfajtából készülő könnyed, gyümölcsös, félszáraz bor várhatóan szeptember elején kerül a boltokba. A végéhez közelednek a kaposvári Bajcsi-Zsilinszky utcai gázvezeték rekonstrukciós munkálatai. Az új vezetéket már sikeresen beüzemelték, a következő napokban pedig az útburkolat helyreállítása és az aszfaltozás következik. A tervek szerint augusztus 13-án megszűnnek a forgalomkorlátozások, visszaadják a parkolókat és a Kossuth-Lajos utcában, a Somsics-Pál utca és a Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszon ismét a délről észak felé haladó forgalmi rend lép életbe. A munkák idején naponta 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra és kézi forgalom irányításra kell számítani. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, míg a Paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén üzemel, de a folytatódó hőség és szárazság következtében csökkenő vízszint miatt a következő napokban biztosan szükség lesz a további termelés visszafogásra és az időleges teljes leállításra is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint Magyarország soha nem látott nehézségű energetikai krízis helyzettel néz szembe ezekben a napokban. A kormányfő azt mondta, a Paksi atomerőmű kieső termelése után elsősorban a naperőművek, néhány gázüzemű erőmű, valamint az import marad. Július 31-ével több adó és vámszabály megváltozott Magyarországon. Egyszerűbbé és gyorsabbá vált a vámeljárás, megszűnt a széndioxid kvótaadó, és egyes cégek árbevétel összeszámítási kötelezettsége is a kiskereskedelmi adóban. A könnyítések jövőre tovább folytatódnak. Januártól eltörlik a bevándorlási különadót, az önkormányzatoknak fizetendő települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 25 ezer határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból péntek délutánig. A szaktárca közölte, percenként mintegy 150 ember hagyja el a települést, ahová a becslések szerint mintegy 50 ezre jutottak be illegálisan egy nap alatt. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerbe nyúló, kerítéssel megerősített hullámtörőgátat.
0: Időjárás jelentés.
1: Enyhülés a következőkben sem várható, folytatódik a rekkenő hőség, bár a szél helyenként megélénkül. 36-38 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Lefújták a ma esti hőlégbalonos repüléseket. Somogyban marad a jégkármérséklőrendszer. 16 óra van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreit Gulyás Lórántól hallják. Lefújta a szombat esti repülést a 3. Ripronai Kupa versenyigazgatósága. A szervezők tájékoztatása szerint már a csütörtök és péntek esti repülésnél is a határon mozogtak a versenyzők, de most felelőtlenség lenne kockáztatni. Az extrém hőségben ugyanis túlmelegedhetnek a ballonkupolák, a forróság pedig a csapatok és a pilóták számára szinte ellehetetleníti a munkát. A döntéssel a repülés biztonság mellett a nézők, családok és gyerekek épségét is óvni szeretnék. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról. A Siófoki járásbíróság azt a külföldi férfit, aki a hónap elején megvert egy rendőrt. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a 20 éves fiatalember egy francia rendszámú autóval fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, ami miatt az egyenruhások meg akarták állítani. A sofőr azonban elmenekült, Balatonőszödön viszont olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni. Amikor a rendőrök kiszállították, az egyik járőrt ököllel többször arcon ütötte, aki zúzódásos sérüléseket szenvedett. Jelentősen megváltozik az országos jégkármérséklő rendszer működése, miután a szaktárca felmérése alapján a gazdák 2/3 a jéger leállítását kérte, közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, a vármegyei eredmények jelentős eltéréseket mutatnak, de Somogyban az érintettek többsége továbbra is bízik a rendszerben. Igaz, a talajgenerátorokat térségünkben is csak akkor kapcsolják be, ha a Hungaromet előrejelzése legalább 80%-os valószínűséggel jelzi a jégesőt. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színház igazgatók esetében, tudatta közösségi oldalán a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin úgy fogalmazott, a kulisszák mögött sem uralkodhat félelem, a pályázati rendszer átalakítása és a kompetenciamérés pedig az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Azt is hozzátette, zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásban szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint a tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető, miközben akik ezt választják, havi 160 és 350 ezer forint közötti illetményt, illetve ösztöndíjat is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Enyhülés a következőkben sem várható. Folytatódik a rekkenő hőség, bár a szél helyenként megélénkül. 36-38 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Commander, Mr. Santana, GMB.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit. Híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztás csökkenést kért a kormány a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vettek le a rendszerről. Adta hírül a miniszterelnök szombaton egy a közösségi oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter azt is elmondta, egy új kormányrendelet alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét. Vagyis először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és a vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a lakosság a korlátozási lánc legvégén áll. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerül. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról. A Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki a hónap elején megvert egy rendőrt. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a 20 éves fiatalember egy francia rendszámú autóval fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, ami miatt az egyenruhások meg akarták állítani. A sofőr azonban elmenekült, Balatonőszödön viszont olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni. Amikor a rendőrök kiszállították, az egyik járőrt ököllel többször arcon ütötte, aki zúzódásos sérüléseket szenvedett. A jelenlegi vérkészlet biztató, ugyanakkor a vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn. Írja pénteki közleményében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet az elmúlt hetekben országszerte fokozott véradó toborzást folytatott, hiszen a nyári szabadságolások és a rendkívüli hőség miatt kiemelten fontos volt, hogy minél többen jelentkezzenek. A következő napokban ismét tartós, rendkívüli forróság várható, amely visszavetheti a véradási kedvet. Ezért akik tehetik, már most tervezzék meg véradásukat, keressék ki a számukra legalkalmasabb időpontot és helyszínt, esetleg egy hűvösebb órát. Fontos, hogy mielőtt a karjukat nyújtanák, bőségesen fogyasszanak folyadékot. Több mint egy tonna védett tengeri sünt találtak egy Szlovénia felé tartó furgonban a horvát rendőrök. A 35 éves sofőr a nem mindennapi rakományhoz hamis nemzetközi fuvarlevelet mutatott be, ezután őrizetbe vették. Ellene védett természeti értékekkel való kereskedelem és okirat hamisítás gyanúja miatt büntető eljárás indult. A tengeri sünöket a fiumei vízirendőrség hajójára szállították, majd Abázia térségében mintegy 50 méter mélyen visszaengedték őket a tengerbe.
0: Időjárás jelentés.
2: Enyhülés a következőkben sem várható. Folytatódik a rekkenő hőség, bár a szél helyenként megélénkül. 36-38 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
1: Ja,
0: ez
1: megeszlek.
0: A, jaj, eszem a zuzádat, én annyira imádlak. Jaj, gyarasz,
1: általában vagyok a macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, a kis emberekre mondják.
0: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
1: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
0: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
1: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
0: Hogy szorongasson,
1: szorongasson
0: meg,
1: jó? Téged, aztán többet te nem szorongatsz senkit.
0: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
1: Ingyen, nem kerül semmivel.
0: Köszönöm, Vili.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. augusztus 1-e szombat este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják Gulyás Lórántól. Kaposvári diák az élmezőnyben. A Honvédelmi Sportszövetség idén második alkalommal szervezett úgynevezett túlélő tábort kadétoknak. A résztvevők az első napon átvették felszerelésüket, átestek a kötelező orvosi ellenőrzésen, majd igyekeztek megfelelni a fizikai megpróbáltatásoknak és ellenállni a mentális stressznek. Ez a 24 fiatal közül mindössze 9-nek sikerült, köztük a kaposvári 5-ös Loránd műszaki technikum diákjának, Kollár Gergőnek. Ő a rekkenő hőségben is sikerrel vette a terepakadályokat és a lőgyakorlatokat is. Hiába a meleg, ha ásni kell, hát ásni kell. Egy beruházást megelőző áshatáson dolgoznak ezekben a napokban a kaposvári Riprónai Múzeum munkatársai. A régészek az intézmény közösségi oldalán azt írták, hiába a meleg, ha ásni kell, hát ásni kell. A kutatás jelenlegi szakasza kizárólag a tervezett kerítés nyomvonalára összpontosít. A leendő épületek alatti területek feltárása várhatóan az ősszel kezdődhet meg. Új lakók a Desedában. Egy tonna, három nyaras fogható méretű pontyot telepített a Desedában néhány nappal ezelőtt a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A Toponári Halőrháznál a vízbe engedett szállítmányt a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatta. A munkálatokat a PECA tábor lelkes fiataljai is nyomon követték. A telepítéssel összefüggésben horgászati tilalmat nem rendeltek el, tehát a horgászrend előírásainak betartásával bárki horgászhat. Akik a közösségért dolgoznak. Dr. Jakab József korábbi polgármester lett idén IGAL posztumusz díszpolgára. Az elismerést özvegye vette át a közelmúltban a városnapi ünnepségen. Az egykori településvezető több mint 20 évig vezette az önkormányzatot, és regnálása alatt kapott IGAL városi címet is. A fórumon Süle Lajos plébános és Fülöp Lászlóné háziorvosi asszisztens is elismerést vehetett át. A környezettudatos intézmény díját pedig a Tündérkert bölcsődének ítélték oda. A díjazottak város és közösségépítő munkáját a polgármester Szántó Imre László köszönte meg.
2: Számomra polgármesterként mindig különös érzés ezen a napon önök elé állni. Mert ilyenkor nem csak egy várost ünnepünk, hanem az embereket, akik ezt a várost otthonukká tették. Azokat, akik itt születtek, akik ide költöztek, akik itt alapítottak családot, akik dolgoznak érte, és akiknek fontos, hogy IGAL minden nappal egy kicsit jobb hely legyen. Egy közösség fejlődését gyakran a beruházásokban, a felújított épületekben, vagy az új lehetőségekben mérjük. Ezek valóban fontosak, de meggyőződésem, hogy egy város igazi értékét mindig az emberei adják. Azok, akik hivatásukat lelkiismeretesen végzik, akik önzetlenül segítik embertársaikat, akik idejüket, tudásukat és szívüket adják a közösség szolgálatában.
1: Különleges kórus találkozó Kaposmérőben. A kaposmérői református templom adott otthont néhány nappal ezelőtt az egyházi énekek 5. ökumenikus találkozójának. A seregszemlén, amelyet a nyugdíjasok szervezeteinek Somogy megyei szövetsége hirdetett meg, majdnem 20 éneket, illetve vallási témájú verset hallhatott a közönség. A szervezők célja az volt, hogy a fellépők bemutassák azokat az énekeket, amelyek felekezetük különböző eseményein elhangzanak. A résztvevőket a Somogy vármegyei közgyűlés elnöke Bíró Norbert köszöntötte.
3: Hogyha az ember, a diákok napi egy órát énekelnek együtt, akkor ez minden tantárnak a kihat az értelmi fejlődésükre, szignifikánsan sokkal jobban tudnak teljesíteni matematikából, magyarból, pedig látszólag semmilyen összefüggés nincs az, hogy az ember kórusban énekel, és a között, hogy matematikát tanul, de a valóság erre rátszáll. És hogyha a diákokra így hat, én is betöltöttem a 60-at, úgyhogy akkor az a mi elménkre is jó hatással van, szerintem. És amellett nem csak maga a szerepés, hanem a próbában való részvétel, az mind-mind erősíti a közösségi összetartozást, és az emberhez közösségi lény is.
1: Egészségmegőrző törekvések a Balaton partján. A mozgás mindenkié. Ezzel a mottóval hirdetett nagyszabású egészségmegőrző programot fonyód. A részletekről a napokban egy sajtótájékoztatón számolt be a tóparti település polgármestere. Erdei Barnabás elmondta, a kezdeményezés részeként hamarosan elkészül egy hiánypótló, járási egészségfejlesztési terv és egy majdnem 7 kilométeres kardiotanösvény pihenőpadokkal és pulzusmérőpontokkal. A program részeként augusztus 20-a és 23-a között egy 4 napos sport és közösségi rendezvény sorozatot is szerveznek a városban. Programözön a Balaton fővárosában. Augusztusban is pezsgő kulturális és turisztikai kínálattal várja vendégeit Siófok. A Kálmán Imre Művelődési Központ tájékoztatása szerint hétfőnként vakációs gyermekkoncertek, szerdánként operettestek, péntekenként kultúrtér előadások, szombatonként nyáresti koncertek, vasárnaponként pedig a Jókai Park zenés műsorai kínálnak felejthetetlen élményeket. A hónap egyik kiemelt eseménye a bor és kenyér ünnepe lesz, amely augusztus 14-e és 22-e között családi programokkal, koncertekkel, gasztronómiai élményekkel és a Balatonpart különleges hangulatával teheti teljessé a nyarat. Előbb a volán mögött, később a fogdában ültek. Két férfit is őrizetbe vettek a napokban a somogyi rendőrök, akik jogosítvány nélkül ültek volán mögé. Előbb a kaposvári egyenruhások igazoltattak egy pálmajori sofőrt Juta határában. A 22 éves fiatalemberről kiderült, hogy ivott, az általa vezetett autó ki van tiltva a forgalomból, és soha nem is volt vezetői engedélye. Ellene büntető és szabálysértési eljárás is indult. Marcaliban pedig egy 33 éves helyi férfit vettek őrizetbe, aki szintén jogosítvány nélkül vezetett. Végezetül sport. Szombaton reggel 9 órakor a 48 órás limitidő lejártával hivatalosan is befejeződött az 58. kék szalag nagydíj. A tartós szélcsend és a kánikula ellenére a 458 indulóból 250 egység teljesítette a szokásosnál 3 kilométerrel rövidebb távot. Az utolsóként befutó hajó a Nausika volt, amely mindössze 8 másodperccel a határidő előtt szelt át a célvonalat. Ott a hagyományokhoz hűen az abszolút győztes RSM csapata fogadta őket. A Vándor Róbert kormányozta katamarán 13 óra 27 perc 42 másodperces idővel teljesítette az idei tókerülő versenyt.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Hüllett és kellemetlenül meleg estére számíthatunk ma is. Felhők nem lesznek az égen, így frissítő csapadék sem alakul ki. A hőmérők higanyszála továbbra is 30 fok feletti értékeket mutat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Lefújta a szombatesti repülést a harmadik Ripronai Kupa versenyigazgatósága. A szervezők tájékoztatása szerint már a csütörtök és péntek esti repülésnél is a határon mozogtak a versenyzők, de most felelőtlenség lenne kockáztatni. Az extrém hőségben ugyanis túl melegedhetnek a ballonkupolák, a forróság pedig a csapatok és a pilóták számára szinte ellehetetleníti a munkát. A döntéssel a repülés biztonság mellett a nézők, családok és gyerekek épségét is óvni szeretnék. Egy évek óta bujkáló kaposvári férfit fogtak el a napokban a rendőrök. A körzeti megbízottak július 30-án a Somogyi Vármegye székhelyen igazoltattak egy autóst, amikor kiderült, hogy az egyik utas ellen 2023 óta elfogató parancs van érvényben, mert nem kezdte meg korábban kiszabott börtönbüntetését. A 24 éves férfit a rendőrök elfogták, majd a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézetbe szállították. A tartós forróság és az országos villamos energiarendszer fokozott leterheltsége miatt a MÁV csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását, közölte a vállalat csoport. A társaság tájékoztatása szerint a korlátozások semmilyen módon nem érinthetik a vasút üzembiztonságát és a folyamatos közlekedést. Jelentősen megváltozik az országos jégkármérséklő rendszer működése, miután a szaktárca felmérése alapján a gazdák kétharmada a jéger leállítását kérte, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, a vármegyei eredmények jelentős eltéréseket mutatnak, de Somogyban az érintettek többsége továbbra is bízik a rendszerben. Igaz, a talajgenerátorokat térségünkben is csak akkor kapcsolják be, ha a Hungaromet előrejelzése legalább 80%-os valószínűséggel jelzi a jégesőt. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásban szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint a tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető, miközben akik ezt választják, havi 160 és 350 ezer forint közötti illetményt, illetve ösztöndíjat is kaphatnak. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 25 ezer határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból péntek délutánig. A szaktárca közölte, percenként mintegy 150 ember hagyja el a települést, ahová a becslések szerint mintegy 50 ezre jutottak be illegálisan egy nap alatt. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerbe nyúló, kerítéssel megerősített hullámtörő gátat.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órák sem hoznak igazi felfrissülést, sőt marad a nagy meleg és a jobbára szélcsendes idő. A levegő szépen lassan mindössze 24-26 fokig hűl le.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Lefújta a szombatesti repülést a harmadik Ripronai Kupa versenyigazgatósága. A szervezők tájékoztatása szerint már a csütörtök és péntek esti repülésnél is a határon mozogtak a versenyzők, de most felelőtlenség lenne kockáztatni. Az extrém hőségben ugyanis túlmelegedhetnek a ballonkupolák, a forróság pedig a csapatok és a pilóták számára szinte ellehetetleníti a munkát. A döntéssel a repülés biztonság mellett a nézők, családok és gyerekek épségét is óvni szeretnék. A végéhez közelednek a kaposvári Bajcsi-Zsilinszky utcai gázvezeték rekonstrukciós munkálatai. Az új vezetéket már sikeresen beüzemelték, a következő napokban pedig az útburkolat helyreállítása és az aszfaltozás következik. A tervek szerint augusztus 13-án megszűnnek a forgalomkorlátozások, visszaadják a parkolókat és a Kossuth-Lajos utcában, a Somsics-Pál utca és a Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszon ismét a délről észak felé haladó forgalmi rend lép életbe. A munkák idején naponta 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra és kézi forgalom irányításra kell számítani. A jelenlegi energiahelyzetre való tekintettel lekapcsolják a parlament díszkivilágítását, közölte pénteken az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke Hallerné Nagy Anikó. Ezzel egy időben energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be a közútkezelőnél a közlekedési és beruházási miniszter is. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását, a változtatható jelzésképű táblák pedig csak akkor üzemelnek, ha baleset vagy más közlekedés biztonsági ok azt indokolja. Ezen túl a magyar közút telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, és korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is. Július 31-ével több adó és vámszabály megváltozott Magyarországon. Egyszerűbbé és gyorsabbá vált a vámeljárás, megszűnt a széndioxid kvótaadó, és egyes cégek árbevétel összeszámítási kötelezettsége is a kiskereskedelmi adóban. A könnyítések jövőre tovább folytatódnak, januártól eltörlik a bevándorlási különadót, az önkormányzatoknak fizetendő települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Több mint egy tonna védett tengeri sünt találtak egy Szlovénia felé tartó furgonban a horvát rendőrök. A 35 éves sofőr a nem mindennapi rakományhoz hamis nemzetközi fuvarlevelet mutatott be, ezután őrizetbe vették. Ellene védett természeti értékekkel való kereskedelem és okirat hamisítás gyanúja miatt büntető eljárás indult. A tengeri sünöket a fiumei vízi rendőrség hajójára szállították, majd Abázia térségébe mintegy 50 méter mélyen visszaengedték őket a tengerbe.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órák sem hoznak igazi felfrissülést, sőt marad a nagy meleg és a jobbára szélcsendes idő. A levegő szépen lassan mindössze 24-26 fokig hűl le.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Gulyás Lóránt vagyok, akik a közösségért dolgoznak. Dr. Jakab József korábbi polgármester lett idén Igal posztumusz díszpolgára. Az elismerést özvegye vette át a közelmúltban a városnapi ünnepségen. Az egykori településvezető több mint 20 évig vezette az önkormányzatot, és regnálása alatt kapott Igal városi címet is. A fórumon Süle Lajos plébános és Fülöp Lászlóné házi orvosi asszisztens is elismerést vehetett át. A környezettudatos intézmény díját pedig a Tündérkert bölcsődének ítélték oda. A díjazottak város és közösségépítő munkáját a polgármester Szántó Imre László köszönte meg.
2: Számomra polgármesterként mindig különös érzés ezen a napon önök elé állni. Mert ilyenkor nem csak egy várost ünneplünk, hanem az embereket, akik ezt a várost otthonukká tették. Azokat, akik itt születtek, akik ide költöztek, akik itt alapítottak családot, akik dolgoznak érte, és akiknek fontos, hogy Igal minden nappal egy kicsit jobb hely legyen. Egy közösség fejlődését gyakran a beruházásokban, a felújított épületekben, vagy az új lehetőségekben mérjük. Ezek valóban fontosak, de meggyőződésem, hogy egy város igazi értékét mindig az emberei adják. Azok, akik hivatásukat lelkiismeretesen végzik, akik önzetlenül segítik embertársaikat, akik idejüket, tudásukat és szívüket adják a közösség szolgálatában.
1: Kaposvári diák az élmezőnyben. A Honvédelmi Sportszövetség idén második alkalommal szervezett úgynevezett túlélő tábort kadétoknak. A résztvevők az első napon átvették felszerelésüket, átestek a kötelező orvosi ellenőrzésen, majd igyekeztek megfelelni a fizikai megpróbáltatásoknak és ellenállni a mentális stressznek. Ez a 24 fiatal közül mindössze 9-nek sikerült, köztük a kaposvári 5-ös Loránd műszaki technikum diákjának, Kollár Gergőnek. Ő a rekkenő hőségben is sikerrel vette a terepakadályokat és a lőgyakorlatokat is. Új lakók a Desedában. Egy tonna, 3 nyaras fogható méretű pontyot telepített a Desedában néhány nappal ezelőtt a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A Toponári Halőrháznál a vízbe engedett szállítmányt a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatta. A munkálatokat a PECA tábor lelkes fiataljai is nyomon követték. A telepítéssel összefüggésben horgászati tilalmat nem rendeltek el, tehát a horgászrend előírásainak betartásával bárki horgászhat. Előbb a volán mögött, később a fogdában ültek. Két férfit is őrizetbe vettek a napokban a somogyi rendőrök, akik jogosítvány nélkül ültek volán mögé. Előbb a kaposvári egyenruhások igazoltattak egy pálmajori sofőrt Juta határában. A 22 éves fiatalemberről kiderült, hogy ivott, az általa vezetett autó ki van tiltva a forgalomból, és soha nem is volt vezetői engedélye. Ellene büntető és szabálysértési eljárás is indult. Marcaliban pedig egy 33 éves helyi férfit vettek őrizetbe, aki szintén jogosítvány nélkül vezetett. Különleges kórus találkozó Kaposmérőben. A kaposmérői református templom adott otthont néhány nappal ezelőtt az egyházi énekek 5. ökumenikus találkozójának. A seregszemlén, amelyet a nyugdíjasok szervezeteinek Somogy megyei szövetsége hirdetett meg, majdnem 20 éneket, illetve vallási témájú verset hallhatott a közönség. A szervezők célja az volt, hogy a fellépők bemutassák azokat az énekeket, amelyek felekezetük különböző eseményein elhangzanak. A résztvevőket a Somogy vármegyei közgyűlés elnöke Bíró Norbert köszöntötte.
3: Hogyha az ember, a diákok napi 1 órát énekelnek együtt, akkor az minden tantárnak a kihat az értelmi fejlődésükre, szignifikánsan sokkal jobban tudnak teljesíteni matematikából, magyarból, pedig látszólag semmilyen összefüggés nincs az, hogy az ember kórusban énekel, és a között, hogy matematikát tanul, de a valóság erre rátszáll. És hogyha a diákokra így hat, én is betöltöttem a 60-at, úgyhogy akkor az a mi elménkre is jó hatással van, szerintem. És amellett nem csak maga a szervezés, hanem a próbában való részvétel, az mind-mind erősíti a közösségi összetartozást, és az emberhez közösségi lény is.
1: Programözön a Balaton fővárosában. Augusztusban is pezsgő kulturális és turisztikai kínálattal várja vendégeit Siófok. A Kálmán Imre Művelődési Központ tájékoztatása szerint hétfőnként vakációs gyermekkoncertek, szerdánként operettestek, péntekenként kultúrtér előadások, szombatonként nyáresti koncertek, vasárnaponként pedig a Jókai Park zenés műsorai kínálnak felejthetetlen élményeket. A hónap egyik kiemelt eseménye a Bor és Kenyér ünnepe lesz, amely augusztus 14-e és 22-e között családi programokkal, koncertekkel, gasztronómiai élményekkel és a Balatonpart különleges hangulatával teheti teljessé a nyarat. Egészségmegőrző törekvések a Balaton partján. A mozgás mindenkié. Ezzel a mottóval hirdetett nagyszabású egészségmegőrző programot fonyúd. A részletekről a napokban egy sajtótájékoztatón számolt be a Tóparti település polgármestere. Erdei Barnabás elmondta, a kezdeményezés részeként hamarosan elkészül egy hiánypótló, járási egészségfejlesztési terv és egy majdnem 7 kilométeres kardiotanösvény pihenőpadokkal és pulzusmérőpontokkal. A program részeként augusztus 20-a és 23-a között egy 4 napos sport és közösségi rendezvény sorozatot is szerveznek a városban. Hiába a meleg, ha ásni kell, hát ásni kell. Egy beruházást megelőző áshatáson dolgoznak ezekben a napokban a Kaposvári Riprónai Múzeum munkatársai. A régészek az intézmény közösségi oldalán azt írták, hiába a meleg, ha ásni kell, hát ásni kell. A kutatás jelenlegi szakasza kizárólag a tervezett kerítés nyomvonalára összpontosít. A leendő épületek alatti területek feltárása várhatóan az ősszel kezdődhet meg. Végezetül sport. Szombaton reggel 9 órakor a 48 órás limitidő lejártával hivatalosan is befejeződött az 58. kék szalag nagydíj. A tartós szélcsend és a kánikula ellenére a 458 indulóból 250 egység teljesítette a szokásosnál 3 kilométerrel rövidebb távot. Az utolsóként befutó hajó a Nausika volt, amely mindössze 8 másodperccel a határidő előtt szelt át a célvonalat. Ott a hagyományokhoz hűen az abszolút győztes RSM csapata fogadta őket. A Vándor Róbert kormányozta katamarán 13 óra 27 perc 42 másodperces idővel teljesítette az idei tókerülő versenyt.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Hüllett és kellemetlenül meleg estére számíthatunk ma is. Felhők nem lesznek az égen, így frissítő csapadék sem alakul ki. A hőmérők higanyszála továbbra is 30 fok feletti értékeket mutat.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: R&B, hip-hop, funky, rap.
1: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Egy tonna három nyaras fogható méretű pontyot telepített a Desedában néhány nappal ezelőtt a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A Toponári Halőrháznál a vízbe engedett szállítmányt a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatta. A munkálatokat a PECA tábor lelkes fiataljai is nyomon követték. A telepítéssel összefüggésben horgászati tilalmat nem rendeltek el, tehát a horgászrend előírásainak betartásával bárki horgászhat. Precíziós, illetve távolsági repülés, valamint célba dobás is vár a harmadik riprónai kupa résztvevőire. A Nemzetközi Hőlégballon Bajnokság pilótái az erőpróba ideje alatt 25-30 feladatot oldanak meg. Mivel a szél folyamatosan változik, ezért a gyors döntéshozatal kulcsfontosságú. Ráadásul a versenyzőknek mindezek mellett folyamatosan figyelniük kell a GPS-t, a magasságmérőt, a szél irányát, a többi ballont, a vezetékeket, a gáz mennyiségét, na és persze magát a feladatot is. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki a hónap elején megvert egy rendőrt. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a 20 éves fiatalember egy francia rendszámú autóval fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, ami miatt az egyenruhások meg akarták állítani. A sofőr azonban elmenekült, Balatonőszödön viszont olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni. Amikor a rendőrök kiszállították, az egyik járőrt ököllel többször arcon ütötte, aki zúzódásos sérüléseket szenvedett. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan teljes kapacitással működhet a Duna menti erőmű, míg a paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén üzemel, de a folytatódó hőség és szárazság következtében csökkenő vízszint miatt a következő napokban biztosan szükség lesz a további termelés visszafogásra és az időleges teljes leállításra is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint Magyarország soha nem látott nehézségű energetikai krízis helyzettel néz szembe ezekben a napokban. A kormányfő azt mondta, a paksi atomerőmű kieső termelése után elsősorban a naperőművek, néhány gázüzemű erőmű, valamint az import marad. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 25 ezer határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból péntek délutánig. A szaktárca közölte, percenként mintegy 150 ember hagyja el a települést, ahová a becslések szerint mintegy 50 ezre jutottak be illegálisan egy nap alatt. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerben nyúló, kerítéssel megerősített hullámtörő gátat.
0: Időjárás jelentés.
2: A következő órák sem hoznak igazi felfrissülést, sőt marad a nagy meleg és a jobbára szélcsendes idő. A levegő szépen lassan mindössze 24-26 fokig hűl le.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: el, itt senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Szombaton reggel 9 órakor a 48 órás limitidő lejártával hivatalosan is befejeződött az 58. kékszalag nagydíj. A tartós szélcsend és a kánikula ellenére a 458 indulóból 250 egység teljesítette a szokásosnál 3 kilométerrel rövidebb távot. Az utolsóként befutó hajó a Nausica volt, amely mindössze 8 másodperccel a határidő előtt szelte át a célvonalat. Ott a hagyományokhoz hűen az abszolút győztes RSM csapata fogadta őket. A Vándor Róbert kormányozta katamarán 13 óra 27 perc 42 másodperces idővel teljesítette az idei túlkerülő versenyt. Augusztusban is pezsgő kulturális és turisztikai kínálattal várja vendégeit Siófok. A Kálmán Imre Művelődési Központ tájékoztatása szerint hétfőnként vakációs gyermekkoncertek, szerdánként operettestek, péntekenként kultúrtér előadások, szombatonként nyáresti koncertek, vasárnaponként pedig a Jókai Park zenés műsorai kínálnak felejthetetlen élményeket. A hónap egyik kiemelt eseménye a bor és kenyér ünnepe lesz, amely augusztus 14-e és 22-e között családi programokkal, koncertekkel, gasztronómiai élményekkel és a Balatonpart különleges hangulatával teheti teljessé a nyarat. Több mint egy tonna védett tengeri sünt találtak egy Szlovénia felé tartó furgonban a horvát rendőrök. A 35 éves sofőr a nem mindennapi rakományhoz hamis nemzetközi fuvarlevelet mutatott be, ezután őrizetbe vették. Ellene védett természeti értékekkel való kereskedelem és okirat hamisítás gyanúja miatt büntető eljárás indult. A tengeri sünöket a fiumei vízirendőrség hajójára szállították, majd Abázia térségében mintegy 50 méter mélyen visszaengedték őket a tengerbe.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órák sem hoznak igazi felfrissülést, sőt marad a nagy meleg és a jobbára szélcsendes idő. A levegő szépen lassan mindössze 24-26 fokig hűl le.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Egy beruházást megelőző áshatáson dolgoznak ezekben a napokban a Kaposvári Ripronai Múzeum munkatársai. A régészek az intézmény közösségi oldalán azt írták, hiába a meleg, ha ásni kell, hát ásni kell. A kutatás jelenlegi szakasza kizárólag a tervezett kerítés nyomvonalára összpontosít. A leendő épületek alatti területek feltárása várhatóan az ősszel kezdődhet meg. A mozgás mindenkié. Ezzel a mottóval hirdetett nagyszabású egészségmegőrző programot fonyód. A részletekről a napokban egy sajtótájékoztatón számolt be a Tóparti település polgármestere. Erdei Barnabás elmondta, a kezdeményezés részeként hamarosan elkészül egy hiánypótló, járási egészségfejlesztési terv és egy majdnem 7 kilométeres kardiotanösvény, pihenőpadokkal és pulzusmérőpontokkal. A program részeként augusztus 20-a és 23-a között egy 4 napos sport és közösségi rendezvény sorozatot is szerveznek a városban. A tartós forróság és az országos villamos energiarendszer fokozott leterheltsége miatt a MÁV csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását, közölte a vállalatcsoport. A társaság tájékoztatása szerint a korlátozások semmilyen módon nem érinthetik a vasút üzem biztonságát és a folyamatos közlekedést. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 25 ezer határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból péntek délutánig. A szaktárca közölte percenként mintegy 150 ember hagyja el a települést, ahová a becslések szerint mintegy 50 ezre jutottak be illegálisan egy nap alatt. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerbe nyúló, kerítéssel megerősített hullámtörő gátat.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órák sem hoznak igazi felfrissülést, sőt marad a nagy meleg és a jobbára szélcsendes idő. A levegő szépen lassan mindössze 24-26 fokig hűl le.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A korábbi évekhez hasonlóan idén is július 31-én kezdődött meg a szüret a legkorábbi érésű szőlőfajtával, a Csaba gyöngyével a Dél-Balatonon. A korai fajták szépen átvészelték az aszályos időszakot, így ezeknél átlagos vagy jobb termésre lehet számítani, mondta el a Varga Pincészet Pince vezetője Ordacsehiben. Nagy Márk arról is beszámolt, hogy a balatonboglári borvidékhez tartozó településen szüretelt, hibrid szőlőfajtából készülő könnyed, gyümölcsös, félszáraz bor várhatóan szeptember elején kerül a boltokba. A tartós forróság és az országos villamos energiarendszer fokozott leterheltsége miatt a MÁV csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását, közölte a vállalatcsoport. A társaság tájékoztatása szerint a korlátozások semmilyen módon nem érinthetik a vasút üzem biztonságát és a folyamatos közlekedést. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színház igazgatók esetében, tudatta közösségi oldalán a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin úgy fogalmazott, a kulisszák mögött sem uralkodhat félelem, a pályázati rendszer átalakítása és a kompetenciamérés pedig az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Azt is hozzátette, zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen. Több mint egy tonna védett tengeri sünt találtak egy Szlovénia felé tartó furgonban a horvát rendőrök. A 35 éves sofőr a nem mindennapi rakományhoz hamis nemzetközi fuvarlevelet mutatott be, ezután őrizetbe vették. Ellene védett természeti értékekkel való kereskedelem és okirat hamisítás gyanúja miatt büntető eljárás indult. A tengeri sünöket a fiumei vízi rendőrség hajójára szállították, majd Abázia térségébe, mintegy 50 méter mélyen, visszaengedték őket a tengerbe.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órák sem hoznak igazi felfrissülést, sőt marad a nagy meleg és a jobbára szélcsendes idő. A levegő szépen lassan mindössze 24-26 fokig hűl le.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Tarácson szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A jelenlegi energiahelyzetre való tekintettel lekapcsolják a parlament díszkivilágítását, közölte pénteken az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke Hallerné Nagy Anikó. Ezzel egy időben energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be a közútkezelőnél, a közlekedési és beruházási miniszter is. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását, a változtatható jelzésképű táblák pedig csak akkor üzemelnek, ha baleset vagy más közlekedésbiztonsági ok azt indokolja. Ezen túl a magyar közút telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, és korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki a hónap elején megvert egy rendőrt. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a 20 éves fiatalember egy francia rendszámú autóval fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, ami miatt az egyenruhások meg akarták állítani. A sofőr azonban elmenekült, Balatonőszödön viszont olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni. Amikor a rendőrök kiszállították, az egyik járőrt ököllel többször arcon ütötte, aki zúzódásos sérüléseket szenvedett. A spanyol belügyminisztérium